0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: sikon. Szótak szám kijön véletlen, ha berekednék, majd nyomom playbackben.
1: Ki haza bátorra, ki engem rossznak beállít. Az ellenőr a héven nyakon ver és leszállít. Hidd el, te soha én repelek, neked az a gyönyör. Kevés az itató és nagyon sok lett itt az ök.

évvel. Akkor is eltörtem a ropit simán félkézzel. Kellett egy évtized, hogy rá tudjak jönni, hogy nem fogok már nőni, úgy mint egy átlag ember, ezért is mi hibás a rendszer, a lényeg hétről hétre, hogy bekerüljek a tévébe, és attól, hogy fejemen nincsen, még lesz itt minden, falu napok ingyen. Ezt

0: FM-ben. A legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Vízosztással és párakapukkal készül a Hőségre a MÁV Debrecenben is. Új burkolatot kapott a Halastó utca egy fontos szakasza, és egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Másodfokú hőségriasztás van életben, amely kedd éjfélig marad. A MÁV csoport a rendkívüli meleg miatt Debrecenben is díjmentes palackozott vizet biztosít az utasoknak naponta 10 és 17 óra között a vasútállomáson, valamint a Volán autóbusz állomásán a készlet erejéig. A Dehír szerint a társaság párakaputkat is üzemeltet Debrecenben, hogy enyhítse a hőség hatásait a várakozók számára. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy elegendő folyadékkal induljanak útnak, lehetőség szerint kerüljék a tűzőnapot, és fokozottan figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekkel utazókra. Befejeződött a Halastó utca, Diófa és Vág utca közötti szakaszának fejlesztése városunkban. A beruházás során közel 90 méter hosszúságban és 4 méter szélességben épült új, szilárd térkőburkolat, amely javítja a környéken élők közlekedési lehetőségeit. A beruházás részeként a csapadékvíz elvezetését is kiépítették, ami hozzájárul az út hosszú távú állapot megőrzéséhez. A 60 utcai kert a városrészben megvalósult fejlesztés bruttó 70 millió forintból készült el, írja az önkormányzat oldala. Lakossági fórumon ismertették Vámospércs település rendezési tervének módosításait, amelyek több jelentős fejlesztést is előkészítenek, írja a HAON. A tervek között szerepel egy új bevásárlóközpont, valamint egy idősek otthona kialakítása. A módosítások több városi területet érintenek. Egyes részeken lakóövezeti átsorolások, út- és parkolófejlesztések, valamint zöld felületek bővítése is szerepel. A városvezetés célja, hogy a növekvő igényekhez igazodó, élhetőbb település szerkezet alakuljon ki. A beruházások a következő években valósulhatnak meg. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torok irritáció alakulhat ki, és jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőtre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szabad elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
1: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. Tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget. A hét elején kitart a hőség, igazi nyári idő várható, viszont újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, viharos lökések is lehetnek a zivatarok idején. Éjszakánként is csupán 16-23 fokig hűl vissza a levegő, napközben pedig 30-35 fok valószínű.

0: slágerek rádiója.
1: A Best FM.
2: Halló!
3: Kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
2: Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt is.

bácsi, de szerettük ezt a dalt, úgy látszik, hogy nem vagyunk egyedül itt a reggelben. Na, hogy nem, hiszen itt van Csilla, és azt írja, hogy de szeretlek titeket. Csilla, kitalálom. Az előző dalra értetted az állításodat, köszönjük szépen. Na hát, libabőr volt ez biztos, főképpen a tegnapi apák napja Margójára. Egy síró telefon Kós Jánossal, egy megunhatatlan dal. Hát gyermekkorunk, vagy felnőtt korunk, kinek mi? Nagy kedvence a Best FM-en, ahol mindjárt indul a reggel, és hogy mennyire szeretjük az ilyen régi, retro hazai kedvenceket, mi sem bizonyítja jobban, hogy a hétfő reggel első órájában is lesz ilyen például.

Csilla, talált? Süllyed? Mármint, hogy az előző Kós János dalra jött meg az ihlet, hogy írjál nekünk SMS-t, Viber üzenetet? Remélem, önnek is lesz ma ihlet hozzá, vagy éppen információ. 39-33-104-6. Kövessék Csilla példáját. Vagy 500-540. Indul a hétfő reggel a Best FM-en.

0: Tegnap éjszaka, 10 óra után elindult a csillagászati nyár, és hát tegnap igen nyárias forróság volt a nyár első igazi hőhulláma. Itt van Icus, és mindjárt mondja, hogy mi várható az új hét első napjaiban.
1: Változik a debreceni vonatok menetrendje a nyári pálya felújítás miatt. Több száz család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével, és június végéig több helyszínen várják a véradókat Hajdú-Biharban, Szilágyi Icus a mikrofonnál.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Jelentős menetrendi változások léptek életbe a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon a MÁV nyári pályakarbantartási munkálatai miatt. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a meghibásodások csökkentése és a pontosabb közlekedés biztosítása. A Debrecent is érintő változások közül a legfontosabb, hogy július 18-ig a Nyírség Intercity-k a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarról indulnak. A járatok menetrendje módosul, korábban indulnak és később érkeznek, valamint nem állnak meg több megszokott budapesti állomáson és Cegléden sem. A debreceni Civis Interrégiók a nyugati pályaudvarról néhány perccel korábban indulnak és később érkeznek. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
3: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Elindult a Belváros Szeretem 5 hetes programsorozat, amely koncertekkel, táncbemutatókkal és közösségi programokkal tölti meg Debrecen belvárosát, írja a Dehír. A program keretében csütörtökönként és szombatonként összesen 28 fellépő várja az érdeklődőket a Piac utcán. A nyári időszakban hétvégente a Piac utcai szakasza autómentessé válik, így a gyalogosok és a teraszok veheti birtokba a területet. Június utolsó hetében is számos helyszínen szervez véradást Hajdú-Bihar megyében a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátószolgálat, írja a HAON. Debrecenben a regionális vérellátóközpont minden hétköznap fogadja a donorokat. Emellett Hajdúsámsonban, Püspökladányban és Hajdúböszörményben is lesznek kihelyezett véradások. A szervezők hangsúlyozzák, egyetlen véradással akár 3 ember életét is meg lehet menteni, ezért a folyamatos vérellátás biztosításához elengedhetetlen az önkéntesek segítsége.
0: Jó, tegnap délután mi volt Debrecenben? Tipikus nyári zápor, ó, és vihar. A nyomait még most is lehet látni az utakon. Szegény tűzoltóknak volt mihez nyúlniuk. Bőven volt feladat a tegnapi ügyeletben. Látták, hogy mit műveltek? Aki dölt fák egyes autókkal, például nem messze itt tőlünk a nagy parkolóban a Hunyadi utcában. Förtelmes volt. Szóval beköszöntött a csillagászati nyár, tegnap este 10 óra után elindult idén, 2026-ban, és nyárias forróság volt a hétvégén, az első nagy hőhullám. Nagyon úgy néz ki, hogy sokat nem változik az időjárás, a tegnap érkezett, hát nagyon lájtos front után sem.
1: A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten erős lehet, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek. Esténként is csupán 16-23 fokig hűl le a levegő, napközben 30-35 fok valószínű.
0: Tessék, marad a 30-35 fok. Bence írja, hogy jelenleg 22 fok van, én is ennyit mértem. Azt írja, hogy jó reggelt, Laci, ezt a kósdalt picit megkönnyeztem, mint újdonsült kétszeres apuka. Egyébként Sopron és Bécs között az út jól járható. Na, nem biztos, hogy indulunk arra felé innen Debrecenből, de azért köszöntjük, nagyon fontos információ van. A reggelben az infódat, és köszönjük a megtisztelő figyelmedet, és gratulálunk a kétszeres apukaságodhoz. Tegnap akkor duplán ünnepeltek téged, mint az apák napja egyik főszereplőjét. Igen, június 3. vasárnapja, az édesapák napja volt. Ez meg egy hétfő reggel. Mégpedig a vakáció első reggele. Jó reggelt a Best FM-mel. Fazekas László vagyok. 4 perccel múlt el 6 óra. Kellemes készülődést kívánok.

0: Summer Paradise, a Best FM-ben a Simple Plan és Sean Paul dalát hallották.
1: Jó reggelt!
0: Elindult a reggel a csillagászati nyár első napján. Ó, igen, június 1-e a meteorológiai nyár, június 21-e környéke pedig a csillagászati nyár kezdete. Ez azt jelenti, hogy tegnap megvolt a nyári napforduló, este 10 óra után 2026-ban, és ez már az igazi nyár, nem mint hogyha előtte nem az lett volna. Sőt, hát óriási forróság, kánikula, elszoktunk már ettől. Éppen beszéltünk tegnap a párommal, hogy milyen jó a szigetelésünk, mármint a lakás, a ház szigetelése, mert hogy igazából tegnap kellett először beüzemelni a klímát. No, de eljött az az időszak, amikor drasztikusan megnő a forgalma a különböző üzleteknek, ami az álló ventilátorokat, meg asztali ventilátorokat illeti, illetve ez az az időszak, amikor egyetlen egy klímatechnikust, tudják, klímaszerelőt sem lehet elérni, mert egyik sem veszi fel a telefont, ugyanis éppen egy ház oldalán lóg, vagy bárhol máshol. A forróság pedig folytatódik, hiába a tegnapi nagy vihar, láttuk a következményeit sajnos, autók törtek össze Debrecenben, nem messze tőlünk itt a Darabos utca, Hunyadi utcai parkolóban is például. Szóval hiába a nagy szél, hiába a nagy vihar, volt, ahol egyébként jelentős mennyiségű eső esett a város egy részén, képzeljük el, hogy a másik részén alig, nálunk szinte alig. De hát hiába volt ez a nagy vihar, utána marad a forróság, ma is 30-35 fok körüli közötti értékekkel indul a hetünk. Ez június egyébként utolsó hete, és ne feledkezzünk el arról, hogy mi indult el ma, pontosabban már pénteken. Szóval vigyázzunk a gyerekekre a játszótérek környékén is. Ez a mondat mondjuk releváns lett volna a 80-as években, lehet, hogy manapság már nem annyira. Persze a magas UV-sugárzás és a forróság, hát inkább a szobában hűsüljetek, jó? És ne a játszótéren jön a Crowded House, negyed hét van. Ez a Don't Dream It's Over.

0: Erasure és a Lil Respect a Best FM-en a hétfő reggelben. Jó reggelt, Debrecen, és jó reggelt, Sanyi, olvaslak, azt írja, néztem a tegnapi vihar képeit, hihetetlen, hogy a Tócóvölgyben szinte semmi sem esett. Hát nagyjából mi is ezt érzékeltük, ott Sanyikám a szomszédodban. Jó, volt azért nálunk eső, de mégsem olyan mennyiség, hogy mondjuk a csatorna le tudja beszippantani azt, ami lehullott rövid idő alatt. Hát nem is az esővel volt a gond, hanem a viharos széllel, ami fákat döntött ki tövestül. És autókra zuhantak rá ezek a fák, elég jelentős anyagi kár keletkezett. Én amit láttam fotót, hát az autó az kvázi totál káros lett. A viharos időjárás folytatódik, meg a kánikula is, de azért olyanokat nem szeretnénk kérni, mint a tegnapi nap folyamán. Július 22-e van, a Paulinák ünneplik a névnapjukat. Ma elindul a rákok ideje. A következő órában megnézzük, hogy milyen egy tipikus rák csillagjegyű Best FM hallgató. 242 éve született Kerekes Ferenc. A református kollégium tanára volt matematikus. 113 évvel ezelőtt Vörös Sándor költő író. 90 éves lenne ma Chris Christopherson, amerikai színész, a Konvoj című filmben gumikacsát alakította, és hát ő játszott Barbra Streisand mellett a Csillag születik 1976-os feldolgozásában. Két éve, 2024-ben hunyt el, valahogy 90 éves Chris Christopherson. 83 éves Klaus Maria Brandauer, osztrák filmszínész és rendező, Szabó Istvánnak köszönhetően a magyarok egyik kedvenc színésze is, Riddle ezredes, Mephisto, de játszott a Fehér agyarban, a Távol Afrikától, sőt még egy James Bond filmben is, a Soha ne mondd, hogy soha című filmben. Aztán, ma lett 77 esztendős Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő, a Kramer kontra Kramerben kapott Oscar-díjat 1980-ban, játszott az Ördög Prádában jár című filmen, annak a folytatásában. És a Mamma Mia-ban is természetesen együtt játszott a Távol Afrikától című filmben Klaus Maria Brandauerrel, úgyhogy valószínűleg nagy születésnapi ünneplés volt akkoriban a forgatás ideje alatt. 73 éves ma Cindy Lauper, később köszöntjük. 65 Jimmy Somerville, szintén a 80-as évek sztárja, őt is köszöntjük. Ma Cserháti Zsuzsa reggel tartunk, mert 79 éves lenne, ha élne, a csodás magyar énekesnő. Cserháti Zsuzsa, már ebben az órában is jövök egy dallal tőle. És nem fogunk megfeledkezni Dániel Gergelyről sem, ugyanis Gergő ma a 29. születésnapját ünnepli. A névnaposok felköszöntése után pedig egy magyar zenész következik.
1: Köszöntjük Paulina nevű hallgatóinkat! A Paulina női név a Paula névből származik, rokon nevei a Paula és a Polett. A név egyik legismertebb tulajdonosa Láng Paulina, 19. századi énekesnő, a másik pedig ön kedves Paulina, aki a rádiót hallgatja.
0: Hétvégén itt volt a Nagy Erdőben a Fiesta.

mert hogy ami elveszett, azt a srácok újra megtalálták, és hát igazából megvolt a csatabárd elásása és a kibékülés a két zenész között. Úgyhogy Hole Mi Amor, ez egy szubjektív top 3 lett volna egyébként közben, egy perccel fél hét után. Köszöntsük fel a születésnapján Knapik Tamást, a Fiesta együttes gitárosát, zeneszerzőjét. 56 esztendős lett.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
1: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, rendkívül aktív és dinamikus alkotás terén hihetetlenül fantáziadús és tele van ragyogó ötletekkel. Mika, külsőleg úgy tűnik, hogy olyan erős egyéniség képes küzdeni a jogaiért, valójában mégis gyengétségre és oltalomra vágyik. Ikrek, kitűzi a céljait és határozott tervekkel lát napi teendőihez, hatalmas akaraterővel rendelkezik, tűzön-vizen keresztül viszi, amit akar. Rák, befolyásos személlyel ismerkedhet meg, és ha vendégségbe megy, pompásan érezheti magát. Oroszlán, önkiegyensúlyozott alkat, keményen dolgozik, de nem mindig valósítja meg önmagát, néha megelégszik azzal, hogy valakinek bedolgozik. Szűz, keresse az emberek társaságát, mert ma találkozhat a rokon lelkével, nem csak intim fantáziája élénkül, de a lelke is szárnyal a boldogságtól. Mérleg, ön továbbra is a karrierjére összpontosít, mindig önállóan tud a legjobban dolgozni, ma is egyedül apait, anyait beleadva igyekszik végezni egy munkával. Skorpió, ön szeretné szebbé varázsolni az otthonát, az ilyesmi nagy munka, főleg ha komolyabb felújításokat is tervez, az értéknövelő beruházáshoz kölcsönfelvételét is fontolgatja. Nyilas, szervezzen tartalmas programot a nyári vakáció idejére a saját, illetve rokonai gyermekeinek, ön legalább annyira élvezi a játékaikat, mint ők. Vak, sok élmény vár őre a mai napon, sikert és boldogságot jeleznek a csillagok, munkájában kitartó és leleményes, hatalmas lendülettel kezdi a hetet. Vízöntő, munkaterén kiemelkedően fog teljesíteni, társai körül rajongják, mindenkit mosolyra és vidámságra fakaszt, és meglepő üzenetet is kap. Alak, kellemes élményekben lesz része a mai napon, emiatt munkájára nem is tud teljes figyelmet fordítani, fontos döntéseket később hozzon.

0: 0-0, Best FM Time Impala dala 10 perccel 7 óra előtt. Jó reggelt kívánunk! Ó, Kriszta, milyen remek kis selfik ezek veled és Csordás Tibivel. Ó, hát gondoltam, hogy ott leszel a Fiesta bulián a hétvégén. Azt írja Kriszta, hogy nagyon jó buli volt. Olyan sokan voltunk, hogy egy tűt nem tudtunk volna lejteni. És igen, ott volt Knapik Tomi, aki ma egyébként 56 esztendős lett, és a Fiesta együttes gitáros, a zeneszerzője. Hát volt, amikor nem volt az, mert elég durva fasírt volt a két srác között, de tavaly a 25. évforduló, vagy hogy kibékültek, úgy emlékszem. Itt van Balázs, Téglás, Benzinkú, Trafipax. Köszönjük, Balázs, hogy veled kezdhetjük ezt a hetet. Remélem, te is örülsz legalább ennyire. Nekünk, és Ernő, te is, mondj valamit, minek fognak örülni az emberek ma reggel?
1: Jó reggelt, hogy mindenki, aki jól induljon a hete. Nem kell körbe menni a szeméttelepe, úgyhogy pénteken átották a Vértesi út azt a szakaszát. Meg ki lehet menni a Szolváti útig.
0: Itt a Vértesi út szakasza átadva, úgyhogy be lehet jutni a szeméttelepre, meg ki lehet jutni a Szolváti útra, ha éppen arra szeretnélek. Csak azért, hogy jól induljon ez a reggel. Ó, MSZ-nek nem indult jól a hét, vagyis hát rosszul végződött a múlt hét. Pedig hányszor beszélünk arról, hogyha valaki valamit talál, mondjuk egy áruházban, mondjuk egy sportáruházban, mondjuk a Balmazújvárosi úton, azt ne tegye már zsebre és ne vigye haza magával, mert kvázi a lopás bűncselekményét valósítja meg. Volt ebből már korábban probléma, akkor pedig a jó indulat vezette az embert. Reméljük, hogy most is a szombaton megtalált használati tárgyal kapcsolatban. Emlékszem, hogy egyszer a határúti bevásárlóközpontban valaki csupán jóhiszeműen egy kosárban hagyott tablettet magával vitt, és aztán telefonált a Best FM-nek, hogy megtalálta. De ez kevés, mert hogy biztonsági kamerás felvételek készülnek az ilyen esetről, és egészen rosszul adja ki, amikor utólag megnézik a szervek, hogy fogja és magával viszi. Mi a helyes szabály? Hát le kell adni az üzlet információs pultjánál, vagy valamelyik kollégának. Ha pedig találunk valamit az utcán, Debrecenben, akkor 8 napunk van arra, hogy ezt eljutassuk a Calvin térre, a jegyző úr által kijelölt találtárgyak osztályára, földszint 14-es ablak. Szóval, kedves barátom, ha te voltál az, aki csupán jóhiszeműen, hogy majd később visszaad egy síró ifjú hölgynek, csak kimondom, azt a drága napszemüveget, akkor légy oly kedves, hogy hívd a Best FM-et, hadd kössünk össze vele, jó? Cserháti Zsuzsa. Ma Cserháti reggel tartunk. 1948-ban 79 éve született. Minden idők egyik legcsodálatosabb énekesnője.

0: Sophie Ellis Bextorra hétfő reggelben Murder on the Dance Floor című dalával. Azt írja Marcsú, hogy Cserháti, ezt még a szomszédok is hallhatták. Igen, te is nagy rajongója vagy a művésznőnek? Én is, bár már régóta nincs velünk, ma lenne a születésnapja a nagyszerű Cserháti Zsuzsának. Üzenem neked, Marcsú, hogy készülj, mert minden órában ma Cserháti reggel tartunk, lesz egy dal a csodás énekesnőtől. És jönnek a friss közlekedési információk is, most például tőled, jó reggelt neked!
1: Akazsolt, a Józsára, hogy beérünk Debrecenből, egy autó kidöntött egy oszlopot, rendőri irányítás van, egy sávon megy a forgalom mindkét irányba.
0: 35-ös számú főút, Józsára beérve Debrecen felől egy autó, egy villanyoszlop, és most éppen rendőri irányítás mellett halad a forgalom. Mi is haladjunk szépen tovább a reggelben. A Marcsú, ha már itt vagy, remélem ma is fogsz szavazni. Ez a hétfő reggeli villámvoks. Bár felkészültem, ma jóval kevesebben fognak voksolni, mert hogy elindult a nyári vakáció. Na de azért ott vannak apukák, anyukák, akik még mennek dolgozni éppen, és lehet, hogy éppen ezt a dalt szeretnétek hallani mindjárt.

0: Maldini Romário.
1: És változnak az évszakok.
2: Változnak az évszakok, rossz idők, szép napok.
1: Nagyban nem változik a tegnapi naphoz és a hétvégéhez képest az időjárás, mert hogy tombol a nyár, éjszaka elindult a csillagászati szempontból is a nyarunk, úgyhogy jöhet egy kis Balázs Fecó? 7 óra van pontosan, a hírek alatt szavazunk.
3: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
6: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
7: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
6: Irány az Auchan, spórolj okosan!
8: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
9: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
10: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
11: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
10: Miért éppen nálatok?
11: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
10: Hol jelentkezzek?
11: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
12: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
13: Nem Debrecenbe költözik a közlekedési múzeum. Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. És befejeződött az út felújítása Derecskénél. Szilágy Ícus vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
13: Végleg lekerült a napirendről a közlekedési múzeum Debrecenbe költöztetésének terve, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A döntés értelmében az intézmény a budapesti kőbányai északi járműjavító területén marad. A debreceni beruházás ötlete 2024-ben merült fel, és a BMW gyár közelében épült volna meg az új múzeum, amelyhez még látványtervek is készültek. A mostani bejelentéssel azonban hivatalosan is lezárult ez a projekt, így a több mint 150 milliárd forintos fejlesztés nem Debrecenben valósul meg, számolt be róla a Dehír. Idén is megszervezi az önkormányzat a nyári szünidei gyermekfelügyeletet a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára. A program július 1 és augusztus 14 között várja a gyerekeket a Bólyai János általános iskolában, ahol színes, szabadidős és fejlesztő foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A város 25 millió forinttal támogatja a kezdeményezést, amely a családok számára az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladja a 240-et, de korlátozott számban július 1-ig még lehet csatlakozni. A felügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is közreműködnek, írja a debrecen.hu. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
14: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előfehér vagy kadmiumsárga folyamatos folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
13: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is tudjuk csökkenteni. Sikeresen lezárult a 4816-os út korszerűsítése, amelynek során az M35-ös autópálya lehajtójától Derecske kül- és belterületéig tartó mintegy 2,4 kilométeres szakasz újult meg. A beruházás összesen 472 millió forintból valósult meg a Haon cikke szerint. A fejlesztés eredményeként jelentősen javult az úthálózat állapota a térségében, így az autósok biztonságosabb és kényelmesebb körülmények között közlekedhetnek.
1: És pénteken, ahogy azt Ertő nem sokkal ezelőtt mondta, visszaadták a forgalomnak a Vértesi utat, tehát el lehet érni a Szeméttelepet, meg ki lehet jutni a Szobáti útra onnan. Hol van baleset? Zsolt jelezte, hogy a 35-ösön Józsára beérve a rendőrök helyszínelnek és irányítják a forgalmat, mert valaki kidöntött egy villanyoszlopot. 5 perccel múlt el 7 óra. Mindjárt jön az eredményhirdetés, de előtte még.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
13: A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik. Helyi záporok, zivatarok továbbra is nagyobb számban fordulhatnak elő. Felhőszakadás is kialakulhat. 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Köszönjük szépen. A tegnap megérkezett front nagyon nem hűtötte le a hőmérsékletet. Mondjuk az éjszaka az kellemesebb volt. De marad a 30 fok feletti kánikula, úgyhogy a vakáció első napjaiban ez igazi nyár. A nyár első igazi hőhulláma. És hogy ki lett ma a tuti befutó, mutatom.
15: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
1: A 90-es évek szerelmeseinek ma reggel nem iskolába, hanem dolgozni kell mennie. És ezért itt vannak velünk, hát jó, sokan, meglepően sokan. Mi az, hogy nem sikerült kedves szülők a gyerekekkel időzítve a nyári vakációt elindítani már a szabadság első napján? Hát az sokaknál még nem az, úgyhogy köszi, hogy velünk vagytok. A srácoknak jó pihenést kívánunk. Nektek pedig játszom a ma reggeli első helyezettet. Ez már a Snap és a Rhythm is a Dancer. 7 perccel 7 óra után.

0: változnak az évszakok. 8 évszak a televíziós sorozat címe, a Betét dala pedig Balázs Fecótól. Na, ettől a szignától azért ne ijedjetek meg.
1: Oviba. Sziasztok. Suliba. Munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
0: Mert ez volt múlt héten péntekig, de mától... Igen, szomorúan szemre vételezem, hogy eltűntek a csajok és a srácok a reggeli villám voksot illetően, de ne aggódjatok, maradtunk így is elegen, hogy igazából reprezentatív eredmény születhessen a három választási esélyes dal közül. Na de mielőtt jönne a harmadik helyezett, és ehhez össze is kötném hát a labdarúgó világbajnokságot, mert hogy Shakira és Burna Boy jön majd a Dájdájjal. Előtte mondom, hogy hol van Dádá. Dádá lesz, ha valaki gyorsabban megy az átlagosnál, például a négyesen, a benzinkútnál. Trafipak Zsolt, köszi, a legfrissebb most tőle jött ezzel kapcsolatban, bár tudtunk már róla korábban is. Andrea pedig a Mák utcában járt, ott aktíva. Trafibox elég korán kezdte. És elég korán kezdte valaki, kidöntött egy villanyoszlopot, egy másik Zsolt telefonált, hogy Józsára érkezve Debrecen felől a rendőrök ott vannak, és irányítják a forgalmat, mert hogy egy autó kidöntött egy villanyoszlopot. És ha már kidöntött józsai dolgok, tetszettek látni a hétvégén? Az ész megáll. Ugye sebességmérőket helyeztek el Debrecenben a Jánosi utcában, aztán a 48-as számú főúton Debrecen-Nagycsele között, vagy Debrecen-Nagycselénél, és aztán Józsán az Elek utcában, meg Józsán a Rózsavölgy utcában. És ezek a trafipaxok egy darabig csak ilyen kedves mosolygó jeleket küldtek, vagy ellenkezőleg, azonban a múlt héttől élesedett, kamera került oda, és ez egy egyenes kapcsolatban van a rendőrséggel. Ami viszont nem egyenes, és akkor mondom a fotón, mit látok, a rádióban az elég nehéz, de egyértelmű, egy derékszög. Tehát gyakorlatilag a józsai fix trafipax az megfeküdt, de rendesen. Így ketté tört, derékszögben lehajlott, ami az acél vagy alumínium oszlopot illeti. Hogy ez a szél volt? Na de mi történt a labdarúgó világbajnokságban a tegnapi napon? Nézzük az eredményeket. Június 24-en a következő csoportmérkőzéseket játszották le, a következő eredmények születtek. Ecuador, Curaçao 0-0, Tunézia, Japán 0-4, Belgium, Irán 0-0, Új-Zéland, Egyiptom 1-3, a H-csoportban Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0, és Uruguay, Zöld-Foki, Szigetek 2-2. És ami pedig ma vár a labdarúgás szerelmeseire, Július 22-én összesen két csoportmérkőzést rendeznek magyar idő szerint az esti órákban, 7 órától Argentina-Ausztria, 11 órától pedig Franciaország-Irak. Jó szurkolást kívánunk a Best FM-en. Maradunk még a VB labdarúgó hangulatnál, hiszen ez a hivatalos himnusz, hát ma reggel csak a harmadik helyen végzett.

0: Hamarosan folytatjuk. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Tisza ajtóablak. Ugye ismerős? Elköltöztünk a Laktanya utcáról. Debrecenben új helyen a Böszörményi út 178 szám alatt várunk mindenkit Kelet-Magyarország legszélesebb ajtóválasztékával a Tiszántúl legnagyobb bemutató termében. Tisza ajtóablak. Új helyen. Debrecen. Böszörményi út 178.
7: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
8: Kia. Movement that inspires.
9: Képzeld el az esküvődet, ahol a nap lemente aranyba öltözteti a pillanatot. A Tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
10: A reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei
10: megállás nélkül.
12: Hey, I'm Dua Lipa.
13: Hey, this is Justin Timberlake.
14: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
15: Hello, I'm Phil Collins.
10: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.
10: A Best FM.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

vagyok, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: mesélek a Bornak. A Best FM-en a hétfő reggelben, 3:08 után. Jó reggel, Debrecen. Azt írja Laci, hogy látóképnél szakad az eső. Ó, hát nálunk 7 ágról süt a nap, mondjuk ebbe semmilyen hihetetlen nincs, hiszen tegnap volt olyan része a városnak, ahol özönvíz volt, a csatornák nem bírták elvezetni a hirtelen lehulló óriási mennyiséget, a szél meg kitördelte tövestől a fákat, és hát volt olyan, ahol szinte meg egy csepp sem esett, a Tócó völgyből jelentkezve ma reggel valaki, és mondta, hogy hát őket nagyon elkerülte az eső. Na kerüljék a Bartók Bélát, mert hogy itt van Gábor, és mondja a legfrissebbet, ami a közlekedési információkat illeti. Szervusz, Gábor!
1: Szervusz, Laci, jó reggelt! A Bartók Béla úton beszerédi sarok, motoros gázolás.
0: Bartók Béla, beszerédi sarok, motoros gázolás, tehát a kifelé haladó sávban. A mentők már megérkeztek a helyszínre, és lehet, hogy azóta már rendőrök is. Némi fennakadás lehet majd. És akkor Mák utca, aktív trafibox, és akkor 4-es számú főút, téglás, benzinkút, sebességmérés. Június 22-e hétfő van, elindul a rákok ideje, az asztrológia szerint, hogy milyen is egy tipikus rák dióhéjban. Egy rák zárkózott, érzelmes, érzékeny, változékony hangulatú, megértő, óvatos, házias, anyás, védelmező, csendes, nyugodt, ötletes és lelkiismeretes. Na, kedves rákok, főképpen akik ma ünneplik a születésnapjukat, mennyire igaz ez rátok önökre? 500-540 és 30-933-104-6, hogy mennyire anyás, védelmező, nyugodt az a hölgy, aki most következik, azzal szerintem maximális mértékben egyet tudunk érteni, mármint a film szereplői alapján. Na, nem az Ördög Prádában járt című filmben, hanem inkább a Mamma Mia-ban nyújtott szelíd tyúkanyó szerepéért. Jöjjön egy híres rák, ma lett 77 éves Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő.
2: Miért nem mondtad, hogy Sophie az, aki férjhez megy?
3: Nos, úgy gondoltam, hogy semmi között hozzá.
2: Miért megy férjhez, és miért marad itt a szigeten? Hogyha rajtam volna, azt mondanám neki, hogy élhetne még.
3: Igen.
2: Okos kislány.
3: Tudom, tudom. De tudod, a lányom eléggé önfejű.
2: Igen, azt látom. Olyan fiatal.
3: Tudom.
2: Tudja, hogy igazából mit akar? Tudod, azt hiszem, azt akarja tudatni veled, hogy nem fog magadra hagyni itt a szigeten.
3: Hogy érted?
2: Donna, nézd! 2 nagy gyermekem van, és tudom, hogy milyen elengedni őket.
3: Oh.
2: Ha Sophie úgy gondolná, hogy jól megvagy egyedül, nem választott volna más utat?
3: A dolog így áll. Én nagyon szeretek egyedül lenni. Komolyan, minden reggel felébredek, és hálát adok Istennek, hogy nincs valami középkorú klimaxos pasim, aki megmondja, hogy éljek. Szabad vagyok. Magam vagyok. És ez remek.
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most. A Best FM-en.

SOS, a Best FM-en egy kis mamma Mia, Meryl Streep születésnapján 77 esztendős lett ma a kiváló énekesnő. Írják közben a hallgatóink, hogy bár nem csak látóképnél esik az eső, hanem a határút is özönvíz. Köszi Edina, és a Bartók Béla meg a Nagy Sándor terv környékén is elkezdett cseperegni. Nagyon helyes, eshetne még, a tegnapi ott nagyon kevés volt egyébként. Aztán, ha már a rákok, Krisztina írja, hogy zárkózott lennék én, úgy ismersz, Laci? Nem pontosan. Aztán még egy visszajelzés, Anita. A csendes nyugodtal a férjem nem igazán ért egyet. Nem is értem, hogy miért. A többi az meg nem stimmel. Ó, ugyan már. Drága jó asszony az Anita, gondolom én. David Guetta és Sam Martin a hétfő reggelben.

0: Lovers on the Sun a Best FM rádióban David Guetta dalát hallották. És Bence közlekedési információjával folytatjuk. Annyi történt, amióta legutoljára beszéltem, nem olyan régen a Vartók Bélán történt balesetről, hogy a mentők és a tűzoltók, meg a rendőrség is ott van, szóval mindenki, egy motoros, robogós, kontraautó és a Bartók Bélán a Bezerédi utcánál. Jó, csak óvatosan. És hát mindenhol máshol legyen baleset és bírságmentes a mai reggelük, és éppen ezért most vegyünk vissza a tempóból 2 perccel, 3:48 előtt.
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: Az élet a komoly embert hepehúpás, tarka ösvényre vezeti. Gyakran megakasztja a haladást, míg egyszer csak simán tovább engedi. Itt egy csillogó gondolat könnyedén szavakká formálódik. Ott súlyos tudás is terhes hallgatásba burkolózik. Azonban, ahol két ember szíve legmélyén egységet képez, ott kettős erejük felér a vas és érc erejéhez. S hol két ember szíve mélyén megérti egymást teljesen, ott szavaik úgy hangzanak, mint orchidea illat, fűszer édesen.

A Well Hello dalát hallották 7 perccel, de szép volt ez, 7 perccel 8 óra előtt, majdnem 8-at akartam mondani, de 7 percünk van 8 óráig, és egy újabb hazai kedvenc, jöhet még egy, miközben beborult az ég a belvárosban, és jön az eső. Elindult, látóképtől kaptuk az első bejelentést, azóta meg egyre közelebb és közelebb jön, úgyhogy kapunk egy frissítő zápor zivatart. 22 fok van egyébként jelenleg Debrecen belvárosában, és 35 is lehet majd a mai napon. Június 22-én, ami Magyarország egyik legkedveltebb énekesnőjének a születésnapja lenne. És bárcsak felköszönhetnénk a nagyszerű Cserháti Zsuzsát ma a 79-en, de sajnos itt hagyott bennünket, 55 éves volt, amikor el kellett, hogy köszönjünk tőle, pedig Debrecen életében nagyon-nagyon fontos szerepet játszott Cserháti Zsuzsa, és az ő életében is Debrecen nagyon fontos szerepet játszott, hiszen itt élt hónapokon keresztül az Aranybikában, és fellépett, ide költözött. Debrecen volt az egyik kedvelt városa. Azt tudják, hogy hogy indult a karrierje? 1972-ben, mégpedig a Táncdal Fesztiválon, és ez

Nem volt ő festő, de hogy is nem, lelketet festett meg Cserhátú Zsuzsa hangjával, és örvendeztetett meg minden rajongót, a csodálatos énekesnő. Aki méltatlanul, méltányatlanul 1981 és 95 között nagyon durván mellőzve volt. Aztán pedig 1998-ban megtörtént a nagy visszatérés, pontosabban 1996-ban, mert akkor jelent meg a nagy lemez, amelynek a címe Hamu és Gyémánt, és amelynek az egyik legjobb dala

SRHT, Zsuzsa, ma lenne 79 esztendős, írja is Barbie, hogy Laci, de örülök ennek a cserháti reggelnek. Ma, remélem mások is. Jön is a következő órában egy újabb dal a kiváló énekesnőre emlékezve, de előtte még biztos, hogy a Purple Disco Machine-nal kezdünk.

0: Mármint Paulinát, és nem pedig Zsófit, a Honey Beastből. És jön egy születésnapos is a 80-as évekből. Ikonikus láger a Bronski Beat-től, Small Town Boy. És igen, Jimmy Somerville lett ma 65 éves. 65 éves? Oh. 8 óra van, ez Debrecen kedvenc rádiója.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
4: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
5: Dacia autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
7: Szezonközi napszemüveg akció a Pap Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Pap Optika szalonban a fórum első emeletén.
8: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok. És az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagykedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagyked Debrecen, Galamb utca 6, iStar.hu.
11: Ez reklám volt.
12: A Best FM-en.
13: Vízosztással és párakapukkal készül a hőségre a MÁV Debrecenben is. Új burkolatot kapott a Halastó utca egy fontos szakasza, és egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
12: Hírek a Best FM-en.
13: Másodfokú hőségriasztás van életben, amely keddé félig marad. A MÁV csoport a rendkívüli meleg miatt Debrecenben is díjmentes palackozott vizet biztosít az utasoknak naponta 10 és 17 óra között a vasútállomáson, valamint a Volán autóbusz állomásán a készlet erejéig. A Dehír szerint a társaság párakapukat is üzemeltet Debrecenben, hogy enyhítse a hőség hatásait a várakozók számára. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy elegendő folyadékkal induljanak útnak, lehetőség szerint kerüljék a tűzőnapot, és fokozottan figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekkel utazókra. Befejeződött a Halastó utca, Diófa és Vág utca közötti szakaszának fejlesztése városunkban. A beruházás során közel 90 méter hosszúságban és 4 méter szélességben épült új, szilárd térkőburkolat, amely javítja a környéken élők közlekedési lehetőségeit. A beruházás részeként a csapadékvízelvezetését is kiépítették, ami hozzájárul az út hosszú távú állapot megőrzéséhez. A 60 utcai kert a városrészben megvalósult fejlesztés bruttó 70 millió forintból készült el, írja az önkormányzat oldala. Lakossági fórumon ismertették Vámos Pércs település rendezési tervének módosításait, amelyek több jelentős fejlesztést is előkészítenek, írja a HAON. A tervek között szerepel egy új bevásárlóközpont, valamint egy idősek otthona kialakítása. A módosítások több városi területet érintenek. Egyes részeken lakóvezeti átsorolások, út- és parkolófejlesztések, valamint zöld felületek bővítése is szerepel. A városvezetés célja, hogy a növekvő igényekhez igazodó, élhetőbb település szerkezet alakuljon ki. A beruházások a következő években valósulhatnak meg. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
14: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szabad elfeledkezni, és az utazás előtt be kell adni.
13: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. Tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget.
15: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
13: A hét elején kitart a hőség, igazi nyári idő várható, viszont újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, viharos lökések is lehetnek a zivatarok idején. Északánként is csupán 16-23 fokig hűl vissza a levegő, napközben pedig 30-35 fok valószínű.
0: Köszönjük, Icus, már sok helyen esik a városban, épp itt a belvárosban még nem, de mondja az esőt, az internet is, úgyhogy szerintem hamarosan itt a pláza környékén is leszakad az ég. Figyelem, baleset a Bartók Bélán a Bezerédi utca kereszteződésében, motoros, robogós gázolás.
16: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: veled. Reméljük, hogy a kedves barátunk nem sérült meg nagyon, de rendőrök, mentők és tűzoltók is a helyszínre érkeztek, úgyhogy továbbra is csak óvatosan a Bartók Béla utcában is.

0: együtt utazunk.
1: Jó reggelt a Best reggellel.
2: Hello Norbi, veled folytatjuk a 104,6 MHz-en.
3: Szia Laci, itt a Balaton Bélán elütöttek egy motorost. Rendőrök a helyszínen.
2: Pontosabban bár csak a rendőrök vannak a helyszínen, az előbb írta Bence, hogy a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és a mentők is elvonultak. Már a rendőrök még maradtak. A Bezerédi utca és a Bartók Béla kereszteződéséről van szó. Olyan nehéz kimondani, de jé van a végén. Tehát nem Bezerédi, hanem Bezerédie utca. Így már világos, ugye? 500-540 és 39-33-104-6. Olvasok itt még közlekedési információkat. Zsuzsi írja, hogy a Hun utca kereszteződésében a Mikepércsi úton elfordult a jelző lámpa. Na hát igen, amilyen szél és vihar volt tegnap, nem csodálkozunk ezen egyáltalán, mert hogy tövestől tépett ki fákat, nem messze tőlünk itt a Hunyadi darabos nagy parkolójában is úgy láttam, ott történt az, hogy egy óriási fa pont egy autóra zuhant rá, hát az tuti totál káros lett. És több ilyen összetört autóról kaptunk fotókat, bejelentéseket a tegnapi nap folyamán. Mondjuk azon egy picikét csodálkozom, hogy a múlt héten frissen élesített józsai trafipaktot is a szélre fogjuk. Hát lehetett éppen a szél, de hát azt, mintha valaki direkt eldöntötte volna. Hogy melyik ez? Kettő is van Józsán, ami fix, trafipax, és most már küldi a jeleket a rendőrség központjának. És most meg nem mondom hirtelen, hogy melyik volt, de mindjárt kinyomozom egy pillanat. Józsai, fix, trafipax, látom a fotót, hát megfeküdt teljesen a készülék. És akkor ez a négy közül az Elek utcai, ugye? Az Elek utcai trafipax lesz. Ma, július 22-én a Paulinák ünneplik a névnapjukat.
4: Boldog névnapot, boldog névnapot!
5: Köszöntjük Paulina nevű hallgatóinkat! A Paulina női név a Paula névből származik, rokon nevei a Paula és a Polett. A név egyik legismertebb tulajdonosa Láng Paulina, 19. századi énekesnő, a másik pedig ön kedves Paulina, aki a rádiót hallgatja.
2: Február 20-án, március 14-én, június 1-én, és még ma is ünnepelnek, de ez a június 22, ez lesz a fő névnap, úgyhogy jön Paulina Honeybee-tel. Boldog névnapot, kedves Paulinák!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
2: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
1: Miért éppen nálatok?
2: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
1: Hol jelentkezzek?
2: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
5: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri!
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Ajtó, ablak, árnyékolás, kózaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kózaprofil. Ajtó, ablak, árnyékolás. Kózaprofil.hu.
11: A reklám után újra
12: Debrecen zenei kedvencei
11: megállás nélkül.
13: Hello, we are Imagine Dragons.
14: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
15: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.

Dr. Béres biztos nem bánta meg, hogy feldolgozta ezt az Ámbú Jimmy dalt, és a Verhép Tomi meg azt nem bánta meg, hogy eleget tett a megtisztelő felkérésnek, és elénekelte a vokált az előző. Hát mondjuk azt, hogy a nyár egyik nagy zenei kedvencében, pedig még csak most kezdődött a nyár. Jó, nem a meteorológiai, az június 1-én, a csillagászati, tegnap június 21-én megvolt a nyári napforduló, és 10 óra után bizony elkezdődött a csillagászati nyár is. Na meg a vakáció, az ugye a mai nappal indult, péntek volt az utolsó tanítási nap, olvasom is a Viber üzeneteket, például Izabellától. Egy kis közlekedési, teljesen jól lehetett átjönni a Mikepércsi úton, nem volt dugó. Ó, Iza, nem csodálkozol rajta, ugye? Hát nincsen oskola. Ugyan te táborba viszed a leányodat, azért az emberek, mármint a tanuló diákok, nebulók nagy része otthon maradt, és még pihen, úgyhogy a szülők, akiknek nem kellett elindulnia, ezért ebben az időben, vagy lehet ők is szabadságon vannak, hát ez látható az utakon. Még egy üzenet, Péter írja, kedves szülők, kitartás, már csak 72 nap van iskola kezdésig. Jimmy Somerville, akinek a hangja annyira jellegzetes, falsetto, hogy a 80-as évek óta kedveljük, az utóbbi években már csak szólóénekesként, de előtte a Kommunárc együttes énekeseként.

És a 80-as évek első felében pedig a Bronski Beat együttes énekeseként 1983-ban két társával megalapította a Bronski Beatet, a skót énekes, aki ma a 65. születésnapját ünnepli. Happy birthday, Jimmy! Nem tud ez ki, Somerville. Ő érkezik most a csapat legnagyobb slágerével. 3:49-kor. Ez a Small Town Boy.

0: Kilenc. A Best FM trafi vadászai minden percben aktívak.
1: Na halljuk, ki lesz most a legaktívabb trafipax vadász?
2: Bocsánat, az avarásért János vagyok, nem tudom, említettétek már Józsa és Böszörmény között a háromlábút?
1: Nem, János, nem említettük Józsa és Böszörmény között a háromlábút. Két dologgal kapcsolatban emlegettük Józsát. Az egyik egy autós volt, aki kidöntött egy villanyoszlopot Józsára érkezve Debrecen felől. Gondolom, ott már minden oké. A másik meg az a fránya. Fix trafipax, az is kidőlt a hétvégi viharnak köszönhetően? Lehet. Nem biztos. A telefonszámunk 500-540, SMS Viber számunk a 39-33-104-6. És akkor én magam a zene, és főképpen a könnyű zene világában elég jártas egyénnek tartom magam, már elnézést kérek. Ezért a gondolatért, de hogy nekem leesett az állam ma reggel, az biztos, mert hogy Cserháti Zsuzsa születésnapjára készülve, hát nem kérdés, Cserháti Zsuzsa legnépszerűbb dala az Édes kisfiam volt. 79 éves lenne ma egyébként Cserháti Zsuzsa, és azt mondtam, hogy Cserháti reggel tartunk a Best FM-en, és hát így nem lehet kihagyni azt a dalt, ami valóban Cserháti Zsuzsa dala volt. Hallgassák csak!

mit szólnak hozzá? Hát ez teljesen kimaradt, hogy ez nem egy Cserháti Zsuzsa. Originálisan is egy Cserháti Zsuzsa dal. Olyannyira nem, hogy az eredeti előadó helyett, vagy mellett John Mathisnak hívják az illetőt. Még volt egy Bonnie Ian verzió, és egy karácsonyi dalról van szó. When a Child is Born címmel. De hogy lett ebből egy Cserháti dal? Úgy, hogy a magyar szövegét eredetileg Kovács Katinak írta Bradányi Iván. De az énekesnő lemondott Zsuzsa javára, mivel neki akkor nagyobb szüksége volt erre a dalra. És hát igen, így elénekelte élete egyik legcsodálatosabb dalát. Editnek köszönjük a bejelentkezést, 471-es Trafipax.

Máté Zsuzsa és az édes kisfiam a tegnapi apák napja Margójára. Milyen érdekes, hogy anyák napján hányan kérdik a kívánság műsorban az édes kisfiamat? És tegnap apák napján kérték? Nem vagyok benne biztos. 500-540 és 30-933-104-679 éve született Cserháté Zsuzsa. És ma ünnepli a születésnapját Cindy Lauper is. Aztán a mi Dániel Figergőnk,

Kíváncsi vagyok, hogy 1978 karácsonyára, uraim, kikért Jézuskától egy kamiont. És ki akarta 70-es évek végén kamionsofőr lenni? Mondjuk gumikacsa? Ő is érkezik hamarosan a Best FM-en, és amivel indul a következő óra, a hétfő reggelben.

0: sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
2: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
4: Renault autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.
5: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
7: Tisza ajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
1: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en.
8: Változik a debreceni vonatok menetrendje a nyári pálya felújítás miatt. Több száz család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével, és június végéig több helyszínen várják a véradókat Hajdúbiharban. Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
0: Hírek a Best FM-en.
8: Jelentős menetrendi változások léptek életbe a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon a MÁV nyári pályakarbantartási munkálatai miatt. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a meghibásodások csökkentése és a pontosabb közlekedés biztosítása. A Debrecent is érintő változások közül a legfontosabb, hogy július 18-ig a Nyírség Intercity a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarról indulnak. A járatok menetrendje módosul, korábban indulnak és később érkeznek, valamint nem állnak meg több megszokott budapesti állomáson és Cegléden sem. A debreceni civis interrégiók a nyugati pályaudvarról néhány perccel korábban indulnak és később érkeznek. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
9: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
8: Elindult a Belváros Szeretem 5 hetes programsorozat, amely koncertekkel, táncbemutatókkal és közösségi programokkal tölti meg Debrecen belvárosát, írja a Dehír. A program keretében csütörtökönként és szombatonként összesen 28 fellépő várja az érdeklődőket a Piac utcán. A nyári időszakban hétvégente a Piac utcai szakasza autómentessé válik, így a gyalogosok és a teraszok vehetik birtokba a területet. Június utolsó hetében is számos helyszínen szervez véradást Hajdúbihar megyében a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat, írja a HAON. Debrecenben a regionális vérellátó központ minden hétköznap fogadja a donorokat. Emellett Hajdúsámsonban, Püspökladányban és Hajdúböszörményben is lesznek kihelyezett véradások. A szervezők hangsúlyozzák, egyetlen véradással akár három ember életét is meg lehet menteni, ezért a folyamatos vérellátás biztosításához elengedhetetlen az önkéntesek segítsége.
10: Miközben szűk egy órával ezelőtt a határúton leszakadt az ég, és óriási zuhé volt. itt Debrecen belvárosában, a Darabos utca környékén, szóval a pláza mögött egy szem sem esett. Na Icus, mire számíthatunk ezen a hétfőn?
8: A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi, északkeleti szél több felé élénk, nyugaton és északkeleten erős lehet, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek. Esténként is csupán 16-23 fokig hűl le a levegő, napközben 30-35 fok valószínű.
10: 22-vel kezdtünk ma reggel, nagyon kellemes volt a reggelünk. A tegnapi zuha egy picit felfrissítette a levegőt, de hát utána megjött a füllettség, és a mai napra is ez a 35 fokos füllett levegő lesz majd, az igaz. Főképpen esők, záporok, zivatarok közelében és utána.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
10: Tomi írja, még mindig helyszínelnek a Bartók Bélán, a Bezerédi utcánál, azt mondja, hogy állítólag egy autós kiment egy robogós elé, és így lett ütközés a dologból. Hát majd a rendőrségi vizsgálat eldönti, hogy ki volt a felelős. Reméljük, hogy a motorosnak nem lett komolyabb baja.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Jön a torta, a Malami kávézó is cukrász, de ezen a héten egy őrség zöld aranya tortát ajánlott fel. Lehet, hogy ön lesz a nyertese? Nem kizárt, ez azonban bestfmdebrecen.hu.

0: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel, sok zenével és friss hírekkel.
1: Don't Call Me Up, a Best FM-en Mabel dalát hallották a hétfő reggelben. Engem nyugodtan lehet hívni, és szeretném kérni, ha fontos információk van, akkor azt osszák meg Debrecen kedvenc rádiójával. Hogy mi is tovább tudjuk osztani a hétfő reggelben, június 22-én. Jó reggel, Debrecen! Helyszínelnek egy motoros gázolás miatt egy robogós elé fordult egy autó ki a Böszörményi, nem, a Bartók Bélán, a Bezerédi utcánál. Az előbb, amikor Tamás ott járt a hírek alatt, még ott voltak a rendőrök és helyszíneltek. Aztán Trafipax a 35-ös számú főúton, Trafipax a 471-es számú főúton, és volt egy aktív boxunk a Mák utcában is. Van egy kóbor kutyuskánk, forró lesz a mai nap, 35 fok is lehet, úgyhogy a gazdi jó lenne, ha mi hamarabb érte menne. Egy csau-csau kutyáról van szó. Vivien küldött egy fotót, a kutyuska ilyen sötét színű, fekete színű, nyakör van a nyakában, a külső létai úton kóborol, úgyhogy biztos lelépett otthonról. Jó lenne, ha mi hamarabb hazakerülne, mondom, meleg lesz nagyon. Ugyan most jelenleg csak még 23 fok, ebből a napközben akár 35 fok is lehet. Csau-csó kutyuska a külső létai úton. Vivien, köszönjük, hogy jelezted. És kutyuskák után papagájok, pontosabban egy, az énekesnőt úgy is nevezték, hogy a 80-as évek pop papagája. Tény és való, színes egyéniség, ez biztos. És itt most nem a nálam a szubjektív top 3 harmadik helyen lévő True Colors című dalára gondolok, hanem a Fizi Miskájára. Na, ki lett ma 73 esztendős? A Csajci, aki imádja a mókát. Mondjuk minden oka megvolt az örömre, amikor az 1983-as lemezén két legjobb dala is ott volt. Az egyik ez, nálam a szubjektív top 3-on. A második helyen. A másik pedig ez, amelyel, hát nálam a number van. A Time After Time. Felköszöntjük a születésnapján a ma 73 esztendős Cindy Laupert. 8 perccel, fél 10 előtt a Best FM.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújult az idén 10 éves víztoronykert.
3: Gyönyörű környezetben, mindennapos nyitvatartással
2: és hétfőtől csütörtökig tartó 750 forintos italakciókkal vár téged is Debrecen kultikus helyszíne.
3: Filmkert, bőrze, gyerekprogram, akusztikus estek, koncertek, buli.
2: Nagyerdei víztorony. Az égig érő élmény.
1: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen. .hu.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
8: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
7: Irány az Auchan, spórolj okosan!
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.

0: John Bon Jovi és a Bon Jovi a Best FM-en, és még mindig Amerika, 1978. Ó, igen, akkor mutatták be, július 2-án azt a filmet, ami hát lenyűgözte a magyar moziba járó kis pajtársokat is, főképpen a srácokat, mert ez egy ilyen nagyon, nagyon fiús, srácos film volt. Az volt a cím, hogy Convoy. Convoy. Megvan mindenkinek, ugye? A gumikacsa. És a főszereplő Chris Christopherson. Igen, 90 éves lenne ma. Chris Christopherson, amerikai színész. Énekes. Énekelt például a Csillagszületikben. Abban a filmben, amelyben hát a középső verzió 1976-ban készült, ő játszotta a Bradley Cooper szerepét. Ugye Barbara Streisand volt akkor a párja, és nem pedig Lady Gaga. Szóval Csillag születik, és Convoy, és igen, 1979 karácsonya, vagy 78, nézem pillanat, 79. A magyar mozik 1979. december 27-én mutatták be a 70-es évek végének egyik legjobb filmjét.
1: Hé, hey, csókmasina, csak nem szállítasz táncos nőket is.
2: Ez az apám.
3: Éppen azokat szállít. Lélegzeni se tudok, úgy illatoznak.
4: Remélem, más valamid is nagy, nem csak a pofád.
2: Na, mi lesz?
1: Jól van, gyerekek, vegyétek csak le a gőzt.
2: Nem ismeritek fel a hangomat? Gyere vissza.
4: Nem jöttem még rá, ki vagy.
1: Itt a gumikacsa, te vén bandita.
2: Az isteni polvány.
0: Erre már mindenki rájött, hogy ott a gumikacsa, azaz Chris Christopherson, aki ma lenne 90 éves. És igen, valóban imádtuk kisrácként ezt a filmet. Őszintén öltözött be valaki? 1980 első farsangi ünnepségén gumikacsának? Ez a Convoy, egy kis hangulat a Best FM-en a 70-es évek végéről. Jó reggel, Debrecenre!

mindjárt 3:40 van Debrecen kedvenc rádiójában az Imagine Dragons dala után semmiféleképpen sem feledkeznénk el arról a születésnaposról, aki 29 évvel ezelőtt a mi gyönyörű városunkban született, és hát innen indult a karrierje, mégpedig a debreceni Ady Endre Gimnázium dráma tagozatáról. És aztán volt Megasztár, volt X-Faktor, volt Dal, és még mindig van Dániel Figyeri, akinek nagyon boldog születésnapot kívánunk, most egy picit hosszabb részlettel, vadonatúj dalukból, a Honeybeast-tel együtt. Bárcsak lennék, hallgassák csak, ízlelgessék csak el.

Bárcsak lennék, a nyár nagy kedvence lehet Dániel Figergővel és Hani Bíztal a Bárcsak lennék. És igen, ami Gergőnk egy hián 30, ó, pedig milyen apróság volt még néhány évvel ezelőtt.

0: friss közlekedési információ. A BEM téren, ahogy tetszenek jönni a Hatházi felől, a Nyíl utca felől, baleset, elég komoly, és tele van üvegszilánkokkal az út, törmelékkel, úgyhogy csak óvatosan.
1: Az önök hangja, Debrecen hangja.
2: Best FM.

0: akit ez a kis ország sosem fog elfelejteni. És ma reggel gondoskodtunk róla, Cserháti reggel tartottunk, 79. születésnapját ünnepelné ma Cserháti Zsuzsa, a kiváló énekesnő, aki már régóta nincs velünk. Az előző dalban Molnár Ferenc Karamellel és Olái Bajával együtt hallhatták 4 perccel 10 óra előtt. A születésnapi torta sorsolás pedig Szabó Anitával együtt és velem hallhatják, de mielőtt ez megtörténne, Anita, mi történt a Nyíl utca környékén?
1: Tehát a Füredi, ha jól mondom, Füredi Nyíl utca piac kereszteződésében.
0: Hát nem, piac nem, az arrébb
1: van. Az nem piac, az arrébb
0: van. Megyünk befele.
1: Egy kicsit dilettáns vagyok így az utcákat illetően. Probléma. Szóval, hogy többes koccanás történhetett, vagyis történt is, mert több autót is láttam, és rengeteg üvegszilánk van a földön, amit érdemes kikerülni, mert nem kicsik.
0: Akkor ez már inkább a Vemtér lesz, tehát ott a városi központi könyvtár mellett, ahogy kitetszenek jönni a nagy kereszteződésből, azon az oldalon lesz üvegszilánk, törmelék, műszaki mentés, helyszínelés,
1: és erősen foglalják javaslott. És foglalják a belső sávot is.
0: Ezért erőteljesen javallott mindenkinek kerülni azt a környéket, és javallott hallgatni a Best FM-et, főképpen a mai ünnepli a születésnapján. Kik lesznek ők?
1: Soltésznél Nagy Évát nevezték többek között, aki ma lett 18 éves újra, már nem tudjuk hanyadjára, de Zoli köszönti a másik születésnapos Ildikó, Anita, Berni és Arica. Kollár Sándorné Évike is ünnepel, lánya Éva és családja köszöntik a legdrágább édesanyát a világon. Kozák Pétert a munkatársai nevezték, üzenik neked, Laci, hogyha Pétert hívod, akkor biztos, hogy felveszi, mert hogy állandóan a telefonját nyomkodja, a munka meg nem halad.
0: Akkor jó, letoljuk.
1: Kati Szofi ma lett 6 éves, Hajdúböszörményben boldog szülinapot kíván neki anya, apa és Fruzsika. 5 éves lett ma Beke Boglárka, a családi papa köszönti. Nagy Pétert, felesége Móni és kislánya Borika szeretné meglepni egy tortával. Egyébként ma lesz az apák napja a Bölcsiben, úgyhogy nagy az izgalom már. Bölcsök Józsefet fia, menye és unokái köszöntik Derecskén. Sipos Jánosné Edit is ünnepel, Ildikó gondolt rá, a legkedvesebb szomszédjára. Katus Lászlót köszönti felesége Mónika, Liza Dóri Dávid és Regina is. Porció Pannát az anyukája nevezte a 19. év. Csak közben látom, hogy most érkezik meg az érettségire. Panna?
0: Ó, igen. Hát igen, akkor
1: ezekben a percekben.
0: Jó.
1: Igen. Izgulunk érted, kedves Panna. Zálogné Icut is köszönti a két munkatársnője. Zámbori János is ünnepel, Rencs és Marció voltából. Köszöntjük itt Debrecenben, Meggyesi Dávid ma lett 33. Villanyszerelőként dolgozik az egész nap a belegben, úgyhogy biztosan örülne egy kis hűsítő finomságnak, írta nekünk a felesége. Kovács József is szülinapos ma. Nagy Katicát is köszönti Timi, Fekete Szabolcsot, Nagy Csaba fater és a tesójai Debrecenben. Kocsi Zsoltit a kollégái köszöntik, aki 50 éve gyűjti már az élményeket, a régiségeket és a balatoni naplementéket. Hát ez a legértékesebb mind közül. Béres Nórit apa, anya és testvérei köszöntik, Horvátné Fegyverneki Ágnest pedig az édesanyja, hogyha jól látom, illetve Csaba, Ákos, Dávid mama és Ágika is. Sipos Henriette és esélyes még a tortánkra többek között anyukája, apukája és bátyja János jó voltából.
0: Lehet már a munkahelyén? Lehet dolgozik, vagy ellenkezőleg?
2: Nagy Nikolett, tessék.
0: Hello, Nikolett. Már a munkahelyén?
2: Nem, ma nem dolgozom.
0: Ma nem dolgozik. És ez ilyen diákmunka, vagy már a nagybetűs?
2: Már a nagybetűs.
0: A nagybetűs életben dolgozik elvileg, amikor igen, most nem.
2: Igen.
0: Na, akkor egy matematikai feladvány, mert hallom, hogy ébresztettem, úgyhogy hadd legyek egy picikét gonosz. Ha mondjuk napi 8 órával számoljuk, és az ön munkabérével nem kívánjuk, hogy forintosítsa a dolgot, mert sokkal többen hallanák, mint ahányan azt szeretné, akkor meddig kell dolgoznia ahhoz, hogy megvehesse álmai autóját?
2: Hát, pár hónapot.
0: Pár hónapot? Akkor nem is keres olyan rosszul, Niki.
2: Már nincs sok hátra.
0: Jó, de nem ilyen matchboxról beszéltünk, hanem rendes...
2: Persze. Okay. Azzal nem tökre mennék.
0: Ha ugye, annyiban hozzájárulnánk akkor a költségekhez, hogy a mai születésnapi tortádért nem kell fizetni.
2: Ó, azt mondjam.
0: Mert azt megnyerted Debrecen kedvenc rádiójától.
2: Úristen.
0: Hát nem csak a Best FM. Szia!
2: Ja, sem tudom.
0: Én Fazekas Laci vagyok, és a hét első tortája a tiéd.
2: Jaj, de szuper, hát ez tényleg ébresztő.
0: Ugye? Na, akkor most már nem is haragszol annyira rám, hogy felébresztettelek.
2: Most már tényleg békés vagyok.
0: Ilyen édes ébresztő. A Monami kávézó és cukrászdának köszönhető az Őrség zöld aranya torta. Ó, hát a te napodat fogja bearanyozni. Boldog ünneplés, Niki!
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: És kívánjuk, hogy mi hamarabb összejöjjön. A lóvé. A vágyott autódra.
2: Nagyon remélem, én is köszönöm.
0: Ja, nem mondtam, apa köszönt.
2: Tudom.
0: És örül, hogy végre dolgozol.
2: Nagyon szuper, én is.
0: Boldog születésnapot kívánunk! Ha kimaradtak, lemaradtak, várhatják Anitának a kívánság műsorát 12 és 2 között, lehet nekik üzenni majd. És akkor Nóri, remélem hallottad a kérdésedre a válasz. Monami kávézó és cukrászda. Ott jussz hozzá az Őrség zöld aranya tortához. Kijut hozzá ma reggel informátornak járó pizzához. Farkas Zsoltnak gratulálunk! Egy balesetről számolt be elsőként, ami még kora reggel Józsánál történt. Hát több már ne történjen ma.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 2 perccel múlt el 10 óra, Calvin Harris. A balatoni lánye. És maradsz velem. És egy nyírségi lány. Aki pár évig még Debrecenben is élt, és hamarosan érkezik, Szirota Jennifer, figyelem, baleset a BEM téren. Aztán benzinkút, 4-es téglás, 60-as tábla, trafipax, Hajdúböszörmény és Debrecen Józsa között állványos trafipax. Köszönjük, Robi, és köszönjük mindenkinek. Indul a délelőtt a Best FM-en.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tisza ajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
7: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
8: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
9: Nem Debrecenbe költözik a közlekedési múzeum. Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. És befejeződött az út felújítása Derecskénél. Szilágyi Ícus vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
9: Végleg lekerült a napirendről a közlekedési múzeum Debrecenbe költöztetésének terve, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A döntés értelmében az intézmény a budapesti kőbányai északi járműjavító területén marad. A debreceni beruházás ötlete 2024-ben merült fel, és a BMW gyár közelében épült volna meg az új múzeum, amelyhez még látványtervek is készültek. A mostani bejelentéssel azonban hivatalosan is lezárult ez a projekt, így a több mint 150 milliárd forintos fejlesztés nem Debrecenben valósul meg, számolt be róla a De Hír. Idén is megszervezi az önkormányzat a nyári szünidei gyermekfelügyeletet a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára. A program július 1 és augusztus 14 között várja a gyerekeket a Bólyai János általános iskolában, ahol színes, szabadidős és fejlesztő foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A város 25 millió forinttal támogatja a kezdeményezést, amely a családok számára az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladja a 240-et, de korlátozott számban július 1-ig még lehet csatlakozni. A felügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is közreműködnek, írja a debrecen.hu. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
8: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fény visszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
9: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is tudjuk csökkenteni. Sikeresen lezárult a 4816-os út korszerűsítése, amelynek során az M35-ös autópálya lehajtójától Derecske kül- és belterületéig tartó mintegy 2,4 kilométeres szakasz újult meg. A beruházás összesen 472 millió forintból valósult meg a Haon cikke szerint. A fejlesztés eredményeként jelentősen javult az úthálózat állapota a térségben, így az autósok biztonságosabb és kényelmesebb körülmények között közlekedhetnek. A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik. Helyi záporok, zivatarok továbbra is nagyobb számban fordulhatnak elő, felhőszakadás is kialakulhat. 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
1: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
6: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
7: A reklám után újra
1: zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
8: Hey, this is Anastasia.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
12: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
7: Bárhol is vagy.
12: Bárhol is vagy.
7: Ott van veled.
10: A Best FM.
7: A Best FM.

Debrecen zenei kedvencei a hétfő délelőttben. Pink Slágere szólt a Just Give Me a Reason. Itt a Best FM-en is hamarosan Lady Gaga érkezik a Vladimirivel. Jósolnak a csillagok, köszöntjük a névnaposokat, házassági évfordulósokat, és várom az infókat az utakról. 500-540 a telefonszámunk, SMS Viber 30-as 933-1046. Rádiózzunk együtt, én Szabó Anita vagyok.

0: Quest FM trafi vadászai minden percben aktívak.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
2: Sziasztok, Ilona vagyok. Sziki Gyakornál rendőrautóból trafipaxoznak. Sziki Gyakornál a 471-esen.
0: Légy te a trafivadászunk. 500-540. Jó utat kíván a Best FM.
3: Mit jósolnak már a csillagok?
0: Horoszkóp a Best FM-en.
4: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
5: Kos, rendkívül aktív és dinamikus alkotás terén hihetetlenül fantáziadús és tele van ragyogó ötletekkel. Mika, külsőleg úgy tűnik, hogy ön erős egyéniség képes küzdeni a jogaiért, valójában mégis gyengétségre és oltalomra vágyik. Ikrek, kitűzi a céljait és határozott tervekkel lát napi teendőihez, hatalmas akaraterővel rendelkezik, tűzön-vizen keresztül viszi, amit akar. Rák, befolyásos személlyel ismerkedhet meg, és ha vendégségbe megy, pompásan érezheti magát. Oroszlán, önkiegyensúlyozott alkat, keményen dolgozik, de nem mindig valósítja meg önmagát, néha megelégszik azzal, hogy valakinek bedolgozik. Szűz, keresse az emberek társaságát, mert ma találkozhat a rokon lelkével, nem csak intim fantáziája élénkül, de a lelke is szárnyal a boldogságtól. Mérleg, ön továbbra is a karrierjére összpontosít, mindig önállóan tud a legjobban dolgozni, ma is egyedül apait, anyait beleadva igyekszik végezni egy munkával. Skorpió, ön szeretné szebbé varázsolni az otthonát, az ilyesmi nagy munka, főleg ha komolyabb felújításokat is tervez, az értéknövelő beruházáshoz kölcsönfelvételét is fontolgatja. Nyilas, szervezzen tartalmas programot a nyári vakáció idejére a saját, illetve rokonai gyermekeinek, ön legalább annyira élvezi a játékaikat, mint ők. Vak, sok élmény vár őre a mai napon, sikert és boldogságot jeleznek a csillagok, munkájában kitartó és leleményes, hatalmas lendülettel kezdi a hetet. Vízöntő, munkaterén kiemelkedően fog teljesíteni, társai körül rajongják, mindenkit mosolyra és vidámságra fakaszt, és meglepő üzenetet is kap. Alak, kellemes élményekben lesz része a mai napon, emiatt munkájára nem is tud teljes figyelmet fordítani, fontos döntéseket később hozzon.

0: Köszöntjük Paulina nevű hallgatóinkat! A Paulina női név a Paula névből származik, rokon nevei a Paula és a Polett. A név egyik legismertebb tulajdonosa Láng Paulina, 19. századi énekesnő, a másik pedig ön kedves Paulina, aki a rádiót hallgatja.
1: Hét első napján sem marad el a névnapi meglepetés, egy két főre szóló süti meghívás ma is a nyertesünké, a Melons Cukrászda jóvoltából. Boldog névnapot kívánunk minden Paulinának, és nézzük, hogy ki az a szerencsés, akinek még szebbé tehetjük a napját.
2: Igen, tetszik.
1: Üdvözlöm, Ernő, Best FM Rádió.
2: Kezdj csokom.
1: Üdvözlöm, én Szabó Anita vagyok. Kaptunk öntől egy nagyon szép üzenetet.
2: Igen.
1: Hogy szeretnék köszönteni a kedves párját. Igen, de nem sokat árult el róla, úgyhogy most van lehetőség, hogy egy kicsit bemutassa nekünk Paulinát, és köszöntse így az éteren keresztül.
2: Igazából egy szigorú, de viszont nagyon kedves anyuka, akit én is és a kisfiam, amit nagyon-nagyon szeretünk. Névnapja alkalmából szeretném köszönteni.
1: És mit üzennél neki így az éteren keresztül?
2: Mindketten nagyon szeretjük, és alig várjuk az estét, hogy hazamenjünk hozzá.
1: Értem. Tehát apa dolgozik, kisfiú pedig az oviban.
2: Igen, Kristó.
1: Kristó pedig az oviban van. Délután találkoztok anyával. Na lehet, hogy nem kell egészen hazáig menni, hanem meg kellene állni a Melass cukrászdánál. Ott ugyanis várják Paulinát másodmagával egy két főre szóló sütizésre.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Kávé, kapucsinó, üdítő.
2: Szerintem meg tudjuk oldani. Nagyon szépen köszönjük.
1: Ami szemszájnak ingere, ezt nyerte a kedves párod, és kívánunk nektek csodás napot.
2: Nagyon szépen köszönjük. Nagyon örülünk neki. Köszönjük szépen.
1: Nagyon szívesen, szép napot.
2: Köszönjük szépen.

0: vízosztással és párakapukkal készül a Hőségre a MÁV Debrecenben is. Új burkolatot kapott a Halastó utca egy fontos szakasza, és egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Szilágy Jézus a mikrofonnál.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Másodfokú hőségriasztás van életben, amely keddé félig marad. A MÁV csoport a rendkívüli meleg miatt Debrecenben is díjmentes palackozott vizet biztosít az utasoknak naponta 10 és 17 óra között a vasútállomáson, valamint a Volán autóbusz állomásán a készlet erejéig. A Dehír szerint a társaság párakaputkat is üzemeltet Debrecenben, hogy enyhítse a hőség hatásait a várakozók számára. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy elegendő folyadékkal induljanak útnak, lehetőség szerint kerüljék a tűzőnapot, és fokozottan figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekkel utazókra. Befejeződött a Halastó utca, Diófa és Vág utca közötti szakaszának fejlesztése városunkban. A beruházás során közel 90 méter hosszúságban és 4 méter szélességben épült új, szilárd térkőburkolat, amely javítja a környéken élők közlekedési lehetőségeit. A beruházás részeként a csapadékvízelvezetését is kiépítették, ami hozzájárul az út hosszú távú állapot megőrzéséhez. A 60 utcai kert a városrészben megvalósult fejlesztés bruttó 70 millió forintból készült el, írja az önkormányzat oldala. Lakossági fórumon ismertették Vámospercs település rendezési tervének módosításait, amelyek több jelentős fejlesztést is előkészítenek, írja a HAON. A tervek között szerepel egy új bevásárlóközpont, valamint egy idősek otthona kialakítása. A módosítások több városi területet érintenek. Egyes részeken lakóövezeti átsorolások, út- és parkolófejlesztések, valamint zöld felületek bővítése is szerepel. A városvezetés célja, hogy a növekvő igényekhez igazodó, élhetőbb település szerkezet alakuljon ki. A beruházások a következő években valósulhatnak meg. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút, gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szóval elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
0: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. Tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
0: A hét elején kitart a hőség, igazi nyári idő várható, viszont újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, viharos lökések is lehetnek a zivatarok idején. Éjszakánként is csupán 16-23 fokig hűl vissza a levegő, napközben pedig 30-35 fok valószínű.

motiváció a hosszú tanév után is indulnak a táborok, strandolások, nyári kalandok. Persze nem minden diák pihen, nagyon sokan ugyanis nyári munkákat vállaltak, hogy egy kis zseppénzt gyűjtsenek, vagy éppen tapasztalatot szerezzenek a későbbi évekre. Jó munkát kívánunk mindenkinek így a hétfő délelőttben, jó utat a 471-esen mérnek a Sziki gyakornál. Ezt az előző órából tudjuk egy kedves hallgatónktól. A Kossuth téren elkezdődtek a villamospálya felújítási munkák, így a nagyállomás, Kávin tér nagyállomás útvonalon villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat. A villamospótló autóbuszok útvonaláról pedig a villamos megállóhelyen kihelyezett óriás táblákon is tájékozódhatnak. Ezt közölte a DKV ZRT a Facebook oldalán. Legyenek figyelmesek, hogyha útnak indulnak, és már ma is kánikulára készüljenek 30 fokos csúcsokra itt Debrecenben.

A Hearst és Purple Disco Machine közös a Wonderful Life volt itt a Best FM-en 12:30 előtt pár perccel. A nyári szünetes, a hétvégén pedig már nagyon sok gyereknek és remélem felnőttnek is ugyanaz jutott eszébe, hogy végre mezítláb lehet szaladgálni a fűben. És nem csak azért, mert jó érzés, hanem mert a kutatások szerint, amikor mezítláb járunk a természetes talajon, a talpunk több ezer idegvégződése kap ingereket, ami javítja az egyensúlyérzéket és segíti az izmok természetes működését. A fű, a homok vagy akár a kavicsos talaj olyan apró ingereket ad át a lábunknak, amelyeket cipőben nem tudunk megtapasztalni. A mezítlábas séta segíthet abban is, hogy jobban figyeljünk a testünkre és a környezetünkre. Ráadásul, hogyha szoktak mezítláb szaladgálni, akkor tudják, hogy milyen szabadság érzetet ad az embernek. Én bízom benne, hogy nagyon sokan megteszik ezt, aki pedig még nem próbált, az mindenképpen élje át a mezítlábaskodás élményét, akár a parkban, a fűben, a kertben. Néha ugyanis a legegyszerűbb dolgok tudnak bennünket legjobban kikapcsolni. A Big Mountain dalával folytatjuk, a Baby I Love Your Way érkezik itt a 104.6-on, az utakról pedig várjuk az infókat, a forró drót 500-540.

Best FM-et hallgatják a 104.6-on Debrecen kedvenceivel. Az idén is egymásnak adják a kilincset a világsztárok itt Magyarországon. A nyári koncertszezonban ugyanis olyan nevek érkeznek, vagy érkeztek hozzánk, mint Lenny Kravitz, Bryan Adams, Charlie Puth, vagy éppen ott fent Twenty Pilots. Nemrég pedig a világhírű Jason Derulo lépett színpadra Budapesten. Az amerikai énekes és táncos elképesztő energiájáról ismert, a koncertjeim pedig olyan slágerek csendülnek fel, mint a What I Say az In My Head, vagy éppen a Savage Love. A Budapest Parkban látványos tánc koreográfiával és igazi fesztivál hangulattal szórakoztatta a közönséget Derulo, ami egyébként nem meglepő, hiszen a világ egyik legnépszerűbb előadója, akinek a dalait több milliárdszor játszották le már a különböző zenei platformokon. Tőle érkezik most a Love Not Farid a 104.6-on, hamarosan dél van, készülünk az ebédidőhöz és a kívánságműsorhoz, már jöhetnek is az üzenetek.

0: Változik a debreceni vonatok menetrendje a nyári pálya felújítás miatt. Több száz család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével, és június végéig több helyszínen várják a víradókat Hajdú-Biharban. Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentős menetrendi változások léptek életbe a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon a MÁV nyári pályakarbantartási munkálatai miatt. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a meghibásodások csökkentése és a pontosabb közlekedés biztosítása. A Debrecent is érintő változások közül a legfontosabb, hogy július 18-ig a Nyírség Intercity a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarról indulnak. A járatok menetrendje módosul, korábban indulnak és később érkeznek, valamint nem állnak meg több megszokott budapesti állomáson és Cegléden sem. A debreceni civis interrégiók a nyugati pályaudvarról néhány perccel korábban indulnak és később érkeznek. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze a mi közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
0: Elindult a Belváros Szeretem 5 hetes programsorozat, amely koncertekkel, táncbemutatókkal és közösségi programokkal tölti meg Debrecen belvárosát, írja a Dehír. A program keretében csütörtökönként és szombatonként összesen 28 fellépő várja az érdeklődőket a Piac utcán. A nyári időszakban hétvégente a Piac utcai szakasza autómentessé válik, így a gyalogosok és a teraszok vehetik birtokba a területet. Június utolsó hetében is számos helyszínen szervez véradást Hajdú-Bihar megyében a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat, írja a HAON. Debrecenben a regionális vérellátó központ minden hétköznap fogadja a donorokat. Emellett Hajdúsámsonban, Püspökladányban és Hajdúböszörményben is lesznek kihelyezett véradások. A szervezők hangsúlyozzák, egyetlen véradással akár 3 ember életét is meg lehet menteni, ezért a folyamatos vérellátás biztosításához elengedhetetlen az önkéntesek segítsége.
1: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten erős lehet, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek. Esténként is csupán 16-23 fokig hűl le a levegő, napközben 30-35 fok valószínű.
3: Célállomás
4: Debrecen.
3: Pozíció
4: 104,3.

A déli kívánság műsor szól itt a Best FM-en. Hello Debrecen, üdv mindenkinek a stúdióban. Szabó Anita várja a zenei kedvenceket. A telefonszámunk 500-540, SMS-ben, Viberen is várjuk az infókat, az utakról akár is, persze a kívánságokat. 30-as 933 1046. Bátran küldjék a kedvenc dalokat, üzenjenek a családnak, barátoknak, kollégáknak, vagy éppen annak, akinek szeretnének egy kis mosolyt csalni az arcára. Ezen a gyönyörű forró nyári napom, Luca kérése már be is futott SMS Viber számunkra. Sziasztok, Luca vagyok, szeretnék kérni egy Ariana Grande zenét, bármelyiket. Oké, Luca, legyen ez a One Last Time, amit már is indítok neked, és várom a következőket.

0: Ez a mi jövőnk. A déli kívánság műsorba csöppentek, hogyha éppen most hangoltak a 104.6-ra. Itt a Best FM-en 12:30 van pontosan, és József írta nekünk az előző órában, hogy Sámson felől Debrecen irányába a 471-esen mérnek. Köszönjük az infót, és nézzük, hogy ki a következő hallgató. Háló, háló, Best FM, kívánság műsor.
1: Kocsis Tamás, szeretném a Hotel Kaliforniát, az Igerstől. Aki örülni szeretne, de az meg akinek nem sikerült.
0: Még egyszer, egy picit halkan hallak, megtennéd, hogy hangosabban.
1: Szeretne üdülni, meg frissülni, a Hotel California, az úgy jó lenne.
0: Na legyen így, hozom a dalt, jó? Szia!

0: Az önök hangja, Debrecen hangja.
1: Best FM.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

A déli kívánság műsor szóljavában hét a Best FM-en 12 óra 51 van. Csilla üzenete a következő. Aki Viviennek születésnapjára szeretne küldeni egy dalt Valmaréktól, ez lesz az Éget a nap. Ő is és a lánya Viola is köszöntik, és kívánok Viviennek nagyon boldog születésnapot. Én Bördalát a 90-es évekből pedig hamarosan Tominak játszom. Zsófi pedig egy Neoton dalt kér tőlünk. Ez lesz az I Love You, ami a hírek előtt érkezik még itt a Best FM-en, és a következő órában is jöhetnek majd a zenei kérések, hiszen 14 óráig déli kívánság műsor. Itt a Best FM-en.

0: A zene kísér minden úton. Ez a Best FM.
1: Nem Debrecenbe költözik a közlekedési múzeum. Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. És befejeződött az út felújítása Derecskénél. Szilágyi Ícus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Végleg lekerült a napirendről a közlekedési múzeum Debrecenbe költöztetésének terve, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A döntés értelmében az intézmény a budapesti kőbányai északi járműjavító területén marad. A debreceni beruházás ötlete 2024-ben merült fel, és a BMW gyár közelében épült volna meg az új múzeum, amelyhez még látványtervek is készültek. A mostani bejelentéssel azonban hivatalosan is lezárult ez a projekt, így a több mint 150 milliárd forintos fejlesztés nem Debrecenben valósul meg, számolt be róla a Dehír. Idén is megszervezi az önkormányzat a nyári szünidei gyermekfelügyeletet a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára. A program július 1 és augusztus 14 között várja a gyerekeket a Bólyai János általános iskolában, ahol színes, szabadidős és fejlesztő foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A város 25 millió forinttal támogatja a kezdeményezést, amely a családok számára az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladja a 240-et, de korlátozott számban július 1-ig még lehet csatlakozni. A felügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is közreműködnek, írja a debrecen.hu. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak bicikli túrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
1: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is tudjuk csökkenteni. Sikeresen lezárult a 4816-os út korszerűsítése, amelynek során az M35-ös autópálya lehajtójától Derecske kül- és belterületéig tartó mintegy 2,4 kilométeres szakasz újult meg. A beruházás összesen 472 millió forintból valósult meg a Haon cikke szerint. A fejlesztés eredményeként jelentősen javult az úthálózat állapota a térségben, így az autósok biztonságosabb és kényelmesebb körülmények között közlekedhetnek.
3: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen, az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
1: A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik. Helyi záporok, zivatarok továbbra is nagyobb számban fordulhatnak elő. Felhőszakadás is kialakulhat. 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
0: A hívható telefonszám 500 540. 500 540.
5: Egy hálás szív.

0: Best FM kívánság műsor. A hívható telefonszám 500-540.
1: Halló, Best FM.
2: Jó napot kívánok, Oláharnó vagyok, egy számot szeretnék kérni. Jude Law-tól a Lej című dalt, és üldeném Dórinak, a szerelmemnek, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
1: Rendben, üzeneted van-e még ezen kívül?
2: Kitartás nekik, és várom haza 5 óra után.
1: Te nem dolgozol?
2: Én most végeztem.
1: Nagyon jó dolgod van akkor. Valami hűsítővel várd a párodat, jó?
2: Rendben van, jeges kávé készít veled.
1: Nagyon jól hangzik, szép délután, szia!
2: Köszönöm, szia!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az India Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. India Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a best

0: Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Jó napot kívánok, én mire Olivia vagyok, és Dunom a Slégi Gaga. Együtt talált szeretném, mert mamának ma van a születésnapja.
2: És ott vagy most mamánál?
1: Igen.
2: Meddig maradsz, csak nem egész nyári szünetre?
1: Nem egészen estig.
2: Jaj, ma estig. Bár te még ovis vagy, ugye?
1: Igen.
2: Mi a program mamánál?
1: Hát úgyhogy tegnap nekünk mamának holnap lesz volna a születésnapja, de ma van, és azért köszöntjük föl.
2: Ja, értem, de holnap van az igazi szüli napja, de te ma köszöntöd?
1: Most van, ma.
2: És mit üzensz mamának?
1: Hogy szeretem.
2: Hogy szereted, jó, nagyon szépet mondtál mamának, hozom a dalt, sziasztok!
1: Köszönöm.

Pontosan szól a 104.6-on a zenei kedvencekkel. A déli kívánság műsor utolsó kéréséhez érkeztünk. 10 percet 14 óra előtt. Sziasztok, Simonetta vagyok. A csajoknak szeretnék egy zenét kérni, hogy jobban menjen a munka. Gesztitől szeretném a Mindenki legyen rohadt gazdag című számot. Puszilom őket, és kitartást kívánok nekik. Én már el is indítottam a dalt, és ezzel én is elköszönök, hiszen Palog Vilmos készülődik már a Benz délutánban. Mi találkozunk legközelebb holnap délelőtt 10 órától. Az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották. Puszilom.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
2: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
7: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Vízosztással és párakapukkal készül a Hőségre a MÁV Debrecenben is. Új burkolatot kapott a Halastó utca egy fontos szakasza, és egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Szilágy Jézus a mikrofonnál.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Másodfokú hőségriasztás van életben, amely keddéj félig marad. A MÁV csoport a rendkívüli meleg miatt Debrecenben is díjmentes palackozott vizet biztosít az utasoknak naponta 10 és 17 óra között a vasútállomáson, valamint a Volán autóbusz állomásán a készlet erejéig. A Dehír szerint a társaság párakaputkat is üzemeltet Debrecenben, hogy enyhítse a hőség hatásait a várakozók számára. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy elegendő folyadékkal induljanak útnak, lehetőség szerint kerüljék a tűzőnapot, és fokozottan figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekkel utazókra. Befejeződött a Halastó utca, Diófa és Vág utca közötti szakaszának fejlesztése városunkban. A beruházás során közel 90 méter hosszúságban és 4 méter szélességben épült új, szilárd térkőburkolat, amely javítja a környéken élők közlekedési lehetőségeit. A beruházás részeként a csapadékvízelvezetését is kiépítették, ami hozzájárul az út hosszú távú állapot megőrzéséhez. A 60 utcai kert a városrészben megvalósult fejlesztés bruttó 70 millió forintból készült el, írja az önkormányzat oldala. Lakossági fórumon ismertették Vámospercs település rendezési tervének módosításait, amelyek több jelentős fejlesztést is előkészítenek, írja a Haon. A tervek között szerepel egy új bevásárlóközpont, valamint egy idősek otthona kialakítása. A módosítások több városi területet érintenek. Egyes részeken lakóövezeti átsorolások, út- és parkolófejlesztések, valamint zöld felületek bővítése is szerepel. A városvezetés célja, hogy a növekvő igényekhez igazodó, élhetőbb település szerkezet alakuljon ki. A beruházások a következő években valósulhatnak meg. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút, gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torok irritáció alakulhat ki, és jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
10: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Ha valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szabad elfelejtkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
9: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. Tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget.
7: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
9: A hét elején kitart a hőség, igazi nyári idő várható, viszont újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, viharos lökések is lehetnek a zivatarok idején. Északánként is csupán 16-23 fokig hűl vissza a levegő, napközben pedig 30-35 fok valószínű.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri!
2: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
3: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
2: Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
0: Szezonközi napszemüveg akció a Pap Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Pap Optika szalonban a fórum első emeletén.
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsi cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsi, a lemezbezárt érték.
6: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
7: Hello, we are Imagine Dragons.
8: Hey everybody, what's up, this is Britney Spears.
9: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
6: Bárhol is

0: Változik a debreceni vonatok menetrendje a nyári pálya felújítás miatt. Több száz család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével, és június végéig több helyszínen várják a víradókat Hajdú-Biharban. Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentős menetrendi változások léptek életbe a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon a MÁV nyári pályakarbantartási munkálatai miatt. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a meghibásodások csökkentése és a pontosabb közlekedés biztosítása. A Debrecent is érintő változások közül a legfontosabb, hogy július 18-ig a Nyírség Intercity-k a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarról indulnak. A járatok menetrendje módosul, korábban indulnak és később érkeznek, valamint nem állnak meg több megszokott budapesti állomáson és Cegléden sem. A debreceni civis interrégiók a nyugati pályaudvarról néhány perccel korábban indulnak és később érkeznek. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forint követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze a mi közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
0: Elindult a Belváros Szeretem 5 hetes programsorozat, amely koncertekkel, táncbemutatókkal és közösségi programokkal tölti meg Debrecen belvárosát, írja a Dehír. A program keretében csütörtökönként és szombatonként összesen 28 fellépő várja az érdeklődőket a Piac utcán. A nyári időszakban hétvégente a Piac utcai szakasza autómentessé válik, így a gyalogosok és a teraszok vehetik birtokba a területet. Június utolsó hetében is számos helyszínen szervez véradást Hajdú-Bihar megyében a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat, írja a HAON. Debrecenben a regionális vérellátó központ minden hétköznap fogadja a donorokat. Emellett Hajdúsámsonban, Püspökladányban és Hajdúböszörményben is lesznek kihelyezett véradások. A szervezők hangsúlyozzák, egyetlen véradással akár 3 ember életét is meg lehet menteni, ezért a folyamatos vérellátás biztosításához elengedhetetlen az önkéntesek segítsége. A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi, északkeleti szél több felé élénk, nyugaton és északkeleten erős lehet, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek. Esténként is csupán 16-23 fokig hűl le a levegő, napközben 30-35 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
3: Köszönjük szépen a híreket. A Bestet hallgatják a 104.6-on. Hello Debrecen, 3 óra múlt. Hát ebben a nagy melegben úgyis le van lassulva mindenki, úgyhogy pörgessük fel magunkat jobbnál jobb zenékkel. Induljon a délutáni műszak, itt a Tankcsapda és az Alföldi Gyerek.
4: A hírek

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Gyönyörű lány volt, csodálatos, és meghalt. A testőröm bombát tett a kocsimba, és ő törte meg, nem engem.
2: Hogy lehet, hogy ezt a szép országot így átjárja az erőszak?
1: Ilyen a történelme.
3: Anyu azt mondta, hogy neked, amikor fiatal voltál, az volt a legfontosabb, hogy sikerülnek-e a vizsgáid.
1: Igen, így volt.
3: Nehéz ezt elképzelni.
1: Ó, Méri, megváltozik az ember. Csak a szeretet marad.
0: Egy filmzene most a Best.

Hallgatják a 104.6-on, és nézem a hőmérőt az ablakban. 31 fok van most itt Debrecen belvárosában. Hát legyünk pozitívak, 37-et is ígértek már, úgyhogy ahhoz képest szinte hűvös van. Ugye érvényben van a másodfokú hőségriasztás. Ennek megfelelően mától pénteki

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók.

0: év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
1: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, iStar.hu.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
4: Hi, this is James Blunt.
5: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
6: Sziasztok, Heinz Gábor, Biga vagyok.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
8: a Best FM.
2: A Best FM.

2406-on, és akik itt a következő időszakban vonattal utaznának, hát azok készülnek rá, hogy lehet, hogy kötélidegzet kell majd hozzá, ugyanis a MÁV megkezdte a nyári pályafelújítási munkákat, és ez nagyban fogja érinteni a Nyírség Intercity közlekedését is. Ugye a Nyírség Intercity a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonalon jár. Július 18-áig tartanak a tervek szerint a munkák. Addig szinte napról napra változni fog a helyzet, hogy melyik járat mikor, honnan indul, meddig közlekedik. Az a lényeg, hogy indulás előtt mindig nézzenek rá valamelyik online menetrendre, ahol az éppen aktuális helyzetet láthatják. Tehát a Nyírség Intercity közlekedése július 18-áig rengeteg ponton módosulni fog. Ha utaznak, akkor előtte tájékozódjanak. A 104.6-os vágányra pedig érkezik Dániel F. és a Parnograszt és a

0: Lions, a Tame Impala és a Dracula szólt.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: Foci, van élet a VB-n kívül is. Például július végén kezdődik a labdarúgó NB1, és az MLS-nél elkészítették a bajnokság sorsolását. A Loki a július 25-i hétvégén itthon kezd, a Puskást fogadjuk, utána a következő héten az Újpest otthonában játszunk. Ami még fontosabb meccs, például a Győrt augusztus 15-én, vagy legalábbis azon a hétvégén fogadjuk, a Fradihoz pedig az október 10-i hétvégén megyünk majd. A pontos időpontok még nincsenek meg, de a dvrc.hu oldalon már azért lehet egy kicsit böngészgetni a meccseket. Hajrá Debrecen, hajrá Loki, és hajrá Best FM! Nálunk egy újabb örök kedvenc, itt a Top Loader és a Dancing in the Moonlight.

0: Ezt hallgatják a 104.6-on, és közben pedig egy fontos hangüzenetet kaptunk a Vibe Ellen Zsoltitól. Azt mondja ő nekünk, hogy...
1: Szia! Tudom, hogy még nincs kiválságműsor, de hát a melegben építkezésen dolgozóknak valami jó kis dalt kérek. Köszönöm! Mindenki vigyázzon magára!
0: Köszönjük szépen. Hát forró a helyzet, igen, még most is 30 fokot mutat meg a hőmérők. Elvileg holnap estig tart a másodfokú hőségriasztás, de a hét további napjaira is bőven 30 fok feletti értékeket jósol a meteorológia, úgyhogy tényleg nagyon óvatosan sok folyadék és minél kevesebbet a napon. És akkor azoknak, akik kénytelenek a melegben valahol kint a szabadban dolgozni, itt van hűsítőnként Melszi és az I Turtle You. Ez a Best a 104.6-on.

0: Nem Debrecenbe költözik a közlekedési múzeum. Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. És befejeződött az út felújítása Derecskénél. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Végleg lekerült a napirendről a közlekedési múzeum Debrecenbe költöztetésének terve, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A döntés értelmében az intézmény a budapesti kőbányai északi járműjavító területén marad. A debreceni beruházás ötlete 2024-ben merült fel, és a BMW gyár közelében épült volna meg az új múzeum, amelyhez még látványtervek is készültek. A mostani bejelentéssel azonban hivatalosan is lezárult ez a projekt, így a több mint 150 milliárd forintos fejlesztés nem Debrecenben valósul meg, számolt be róla a Dehír. Idén is megszervezi az önkormányzat a nyári szünidei gyermekfelügyeletet a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára. A program július 1 és augusztus 14 között várja a gyerekeket a Bólyai János általános iskolában, ahol színes, szabadidős és fejlesztő foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A város 25 millió forinttal támogatja a kezdeményezést, amely a családok számára az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladja a 240-et, de korlátozott számban július 1-ig még lehet csatlakozni. A felügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is közreműködnek, írja a debrecen.hu. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
0: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is tudjuk csökkenteni. Sikeresen lezárult a 4816-os út korszerűsítése, amelynek során az M35-ös autópálya lehajtójától Derecske kül- és belterületéig tartó mintegy 2,4 kilométeres szakasz újult meg. A beruházás összesen 472 millió forintból valósult meg a Haon cikke szerint. A fejlesztés eredményeként jelentősen javult az úthálózat állapota a térségben, így az autósok biztonságosabb és kényelmesebb körülmények között közlekedhetnek. A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik. Helyi záporok, zivatarok továbbra is nagyobb számban fordulhatnak elő, felhőszakadás is kialakulhat. 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
3: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. KószaProfil.hu.
4: Köszönjük szépen, ez itt a Best FM, a 104.6-on, 4 óra elmúlt, de jó azoknak, akik végeztek a munkával, hát őket a menet cél fogja lehűteni hazafelé, a többieknek pedig behűtöttem egy csomó jó zenét, 4 és 5 között sem fogunk unatkozni. Kezdhetünk? Itt a Teddy Swims és a Bad Dreams.
5: A hírek

0: Chris Martin és No Rules, ez a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Jó utat hazafelé, vagy jó munkát, ha még dolgoznak. És üzenem mindenkinek, aki szereti, hogy 5 órától kívánság műsor, az előkészületeket pedig már most elkezdjük. Már lehet hívni a kérésekkel.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Ne várjanak túl sokáig, mert nagyon hamar beszokott telni a 2 óra hossza. Szóval 500-540 már lehet dalokat kérni, aztán 5 órától élesben is kívánságműsor. Most pedig a Hooligans!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri! Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
4: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. Pupillaoptika.hu.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
6: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
7: Hey, this is Anastasia.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: This is Carly Rae Jepsen.
10: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
11: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
6: Bárhol is vagy.
12: Bárhol is vagy.
6: Ott van veled.
9: A Best FM.
6: A Best FM.

Coldplay és a Paradise, ez pedig a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Mi újság a foci VB-n? Nézzük, hogy hát milyen meccseket fogunk ma átaludni. Mondjuk este héttől lesz egy Argentina-Ausztria, az tök jó, és nagy meccsnek ígérkezik, hál' Istennek normális időpontban, tehát este héttől Argentina-Ausztria. Aztán már kicsit neccesebb, 11-től Franciaország-Irak, hajnal 2-től Norvégia-Szenegál, és hajnal 5-től Jordánia-Algéria, tehát ez most a kínálat. Szerencsére az argentin meccs az este 7-kor kezdődik, úgyhogy szerintem sokan meg tudják nézni, tehát Argentina-Ausztria este 7-től. Jó szurkolást mindenkinek, 5-től pedig kívánság műsor itt nálunk. Gyerünk, kérjenek dalokat már most, az 500-540-en kell hívni, egyébként pedig itt az Evanescence.

Balázsát hallgatják a 104.6-on, egy perccel múltán 3:45, és lehet, hogy sokaknak csak most a hazaúton fog feltűnni, hogy útjavítási munkák kezdődtek a Füredi úton. Emiatt, hát jó sokáig, augusztus 19-ig áthelyezték a bemtéri autóbusz megállókat. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a 21-es, a 23-as, az 52-e és a 973-as éjszakai járatok az eredeti megálló helyektől nagyjából 50 méterrel hátrébb ideiglenes megállókban fognak megállni. Ezt lesz időnk megszokni, mert gyakorlatilag egész nyáron így lesz augusztus 19-éig. Jó utat mindenkinek, nagyon óvatosan. Közben ne felejtsenek el dalokat kérni. Ideje, hiszen 5-től kívánságműsor, az 500-540-en kell hívni. Itt pedig egy nagy sláger Kis Kevintől, ez a Csini Baba.

0: zenét szólnak nálunk. És 5 óra van, úgyhogy eljött az önök ideje. Csináljunk egy nagy közös visszaszámlálást. 3, 2, 1. Startol a kívánság műsora, Bestem. Nyitunk majd, mindjárt jön Ray és a Where is my husband, most még titok, hogy kikérted, de a hírek után úgyis kiderül. Szóval a kívánságműsor az 500-540-en hívjanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert, már 8.599.000 forinttól, 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és márka kereskedésünkben.
4: Dacia autóval Liszt Debrecen. Egy jó döntés.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelvörődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Tisza ajtóablak. Ugye ismerős? Elköltöztünk a Laktanya utcáról. Debrecenben új helyen, a Böszörményi út 178 szám alatt várunk mindenkit Kelet-Magyarország legszélesebb ajtóválasztékával a Tiszántúl legnagyobb bemutató termében. Tisza ajtóablak. Új helyen. Debrecen. Böszörményi út 178.
9: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
10: Ez reklám volt.
11: A Best FM-en.
12: Vízosztással és párakapukkal készül a hőségre a MÁV Debrecenben is. Új burkolatot kapott a Halastó utca egy fontos szakasza, és egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
11: Hírek a Best FM-en.
12: Másodfokú hőségriasztás van életben, amely keddéj félig marad. A MÁV csoport a rendkívüli meleg miatt Debrecenben is díjmentes palackozott vizet biztosít az utasoknak naponta 10 és 17 óra között a vasútállomáson, valamint a Volán autóbusz állomásán a készlet erejéig. A Dehír szerint a társaság párakaputkat is üzemeltet Debrecenben, hogy enyhítse a hőség hatásait a várakozók számára. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy elegendő folyadékkal induljanak útnak, lehetőség szerint kerüljék a tűzőnapot, és fokozottan figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekkel utazókra. Befejeződött a Halastó utca, Diófa és Vág utca közötti szakaszának fejlesztése városunkban. A beruházás során közel 90 méter hosszúságban és 4 méter szélességben épült új, szilárd térkőburkolat, amely javítja a környéken élők közlekedési lehetőségeit. A beruházás részeként a csapadékvízelvezetését is kiépítették, ami hozzájárul az út hosszú távú állapot megőrzéséhez. A 60 utcai kert a városrészben megvalósult fejlesztés bruttó 70 millió forintból készült el, írja az önkormányzat oldala. Lakossági fórumon ismertették Vámospercs település rendezési tervének módosításait, amelyek több jelentős fejlesztést is előkészítenek, írja a Haon. A tervek között szerepel egy új bevásárlóközpont, valamint egy idősek otthona kialakítása. A módosítások több városi területet érintenek. Egyes részeken lakóövezeti átsorolások, út- és parkolófejlesztések, valamint zöld felületek bővítése is szerepel. A városvezetés célja, hogy a növekvő igényekhez igazodó, élhetőbb település szerkezet alakuljon ki. A beruházások a következő években valósulhatnak meg. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
13: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szabad elfeledkezni, és az utazás előtt be kell adni.
12: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. Tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget. A hét elején kitart a hőség, igazi nyári idő várható, viszont újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi északkeleti szél többfelé megélénkülhet, viharos lökések is lehetnek a zivatarok idején. Északánként is csupán 16-23 fokig hűl vissza a levegő, napközben pedig 30-35 fok valószínű.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
14: És most!
15: Indul az esti kívánság műsor.
14: A Best FM-en.
15: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
16: Balog István János. Hát akkor mindenki, aki még nem sült meg, teljesen kérjen dalokat. 39-33-104-6, ide kell írni, az 500-540-en pedig hívhatnak, önöké a terep. Na nézzük is, hogy akkor milyen kérések futottak be eddig. Például Judit küldi majd Viktornak Tate McRae dalát, jön mindjárt a Greedy. Előtte egy örök magyar klasszikus, Máté Péter és a Mond miért szeretsz te mást. Ezt ma Tündi kérte, és Zolinak szeretnék küldeni. A kívánság műsor pedig Ray dala nyitja, jön a Where is my husband. Na, ezt kinek küldjük, kinek szól. Halló, szia!
17: Sziasztok, Móni vagyok.
16: Parancsolj!
17: Én ezt a dalt Grétának szeretném küldeni, a legjobb barátnőmnek, és jó nyaralás neki.
16: Hol nyaral?
17: Holnap indulnak Görögországba.
16: Aj, de sajnálom, jaj, de rossz lesz neki. Jó, hát úgy azért ki lehet bírni a hőséget Görögországban valahogy azért.
17: Igen.
16: Oké.
17: Köszönöm.
16: Küldöm a dalt, Ray is a Where is my husband. Indul a kívánság műsor.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: szeretlek, ezt Detti kérte tőlünk. A vonalban pedig Icus van. Szia, hallgatlak!
1: Sziasztok! Én amúgy imádom ezt a meleg időt.
0: Ne, most szivatsz, nem hiszem el.
1: Nem, komolyan.
0: Tényleg? Jó, hát meg végül is nem kell ilyenkor fűteni, mondjuk egy jelölje van.
1: Igen.
0: Ha úgy nézzük. Jó, és akkor mit játszok neked?
1: Úgyhogy kérnék is egy nyári dalt, az In the Summertime.
0: Oké, rendben van, az nagyon ide passzol. Kinek küldöd?
1: Mindenkinek küldöm.
0: Jó, rendben van. Mili. Nagyon szívesen. Klasszikus jön mindjárt. A Mango Jerry és az In the Summertime a Best-en a kívánság műsorban.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
5: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
6: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
7: Kia. Movement that inspires.
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
9: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
10: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgő kóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
11: A reklám után újra.
12: Debrecen zenei kedvencei.
11: Megállás nélkül.
13: Hi, this is Craig David.
14: Hey, this is Kylie.
15: Király Viktor vagyok.
16: Hi, this is Madonna.
17: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
11: Ez a Best FM.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: a 104-ot hallgatják. Kösz, hogy ilyen jó zenéket kérnek. A mai kívánság műsor sűrűjében vagyunk. Hívjanak gyorsan!
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Lesz még ilyen romantikus dalunk, például mindjárt jön Berkes Olivértől a Világító torony. Tamás küldi MS-ének, mert nagyon szereti őt. Előtte Laci és Kinga kérésére a Blue és az All Rise, egy örök sláger, illetve a vonalban is valaki. Szia, neked miben segíthetünk ma?
2: Sziasztok, Zoli vagyok. Az Úristen, de tudnád játszani a kislányomnak?
0: Hát hogyne, hogy hívják őt, mit üzenünk neki?
2: Fanninak hívják, és üzenem, hogy nagyon szeretem.
0: Már jön is a dal, köszi.
2: Nagyon köszönöm.
0: A Valmar és az Úristen, itt a 104.6-on a kívánság műsorban.

0: itt a Kívánság műsor a Best FM-en. 5-től 7-ig önök válogatják a zenéket. Siessenek, hogy biztosan beleférjenek a mai két órába, gyorsan írjanak, hívjanak. Én pedig már intézem Szabina kedvencét, jön majd a Fresh és a Táncolj még, illetve, hogyha jól sejtem, akkor előtte is maradunk azért a 90-es évek bulis lágereinél, ugye? Halló, szia!
1: Szia, Márti vagyok.
0: Parancsolj!
1: Egy számot szeretnék kérni.
0: Igen.
1: Labus, Be My Lover.
0: Be My Lover, aha. Kinek szól?
1: A férjemnek üznem, hogy jöjjön be vacsorázni.
0: Mert hol van szegény?
1: Az udvaron test vesz.
0: Ja, értem.
1: De most már jöjjön be.
0: Jó van, mert kihűl a vacsora még itt a végén, oké. Okay. Küldöm a dalotokat, hello!
1: Köszönöm!
0: Nagyon szívesen. Jön a Labus és a Be My Lover. Pörök tovább a Kívánság műsor.

0: fresh és a táncolj még, mi is táncolunk tovább. Este hétig tart a Best FM-en a kívánság műsor.
1: 6000-ét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Zita a tesójának, Noelnek küldi majd Azaria és Dash első nagy közös slágerét, a Rétet, de előtte is meghallgatunk valamit természetesen. Mi lesz az?
3: Hello, én Balázs vagyok. Egy Queen számot kérek, a szüleimnek küldöm, hogy szeretem őket. Köszönöm. Tonight.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
1: Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
7: Renault autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.
8: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
1: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
9: Változik a debreceni vonatok menetrendje a nyári pálya felújítás miatt. Több száz család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével, és június végéig több helyszínen várják a véradókat Hajdúbiharban. Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
7: Hírek a Best FM-en.
9: Jelentős menetrendi változások léptek életbe a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon a MÁV nyári pályakarbantartási munkálatai miatt. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a meghibásodások csökkentése és a pontosabb közlekedés biztosítása. A Debrecent is érintő változások közül a legfontosabb, hogy július 18-ig a Nyírség Intercity a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarról indulnak. A járatok menetrendje módosul, korábban indulnak és később érkeznek, valamint nem állnak meg több megszokott budapesti állomáson és Cegléden sem. A debreceni civis interrégiók a nyugati pályaudvarról néhány perccel korábban indulnak és később érkeznek. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
10: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
9: Elindult a Belváros Szeretem 5 hetes programsorozat, amely koncertekkel, táncbemutatókkal és közösségi programokkal tölti meg Debrecen belvárosát, írja a Dehír. A program keretében csütörtökönként és szombatonként összesen 28 fellépő várja az érdeklődőket a Piac utcán. A nyári időszakban hétvégente a Piac utcai szakasza autómentessé válik, így a gyalogosok és a teraszok vehetik birtokba a területet. Június utolsó hetében is számos helyszínen szervez véradást Hajdúbihar megyében a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat, írja a Haon. Debrecenben a Regionális Vérellátó Központ minden hétköznap fogadja a donorokat. Emellett Hajdúsámsonban, Püspökladányban és Hajdúböszörményben is lesznek kihelyezett véradások. A szervezők hangsúlyozzák, egyetlen véradással akár három ember életét is meg lehet menteni, ezért a folyamatos vérellátás biztosításához elengedhetetlen az önkéntesek segítsége. A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten erős lehet, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek. Esténként is csupán 16-23 fokig hűl le a levegő, napközben 30-35 fok valószínű.
11: Köszi a híreket, itt a Best FM, és még egy teljes órán keresztül pörög a kívánság műsor. Ezt a 60 percet is önök fogják megtölteni jobbnál jobb zenékkel. A 39-33-104-6-ra írhatnak, SMS Viber, az 500-540-en pedig hívhatnak minket. Na hát nem, mint hogyha hiányt szenvednénk kérésekből például. Hello, sziasztok, Eszter vagyok. Nagy takarítás kellős közepén, úgyhogy kérném magamnak az Animal Care-ből azt a takarítónőt. Küldöm, jó munkát! Előtte Albano és a Felicita. Ez a dal hova szól? Haló!
12: Jó napot kívánok! Én a Sándorné vagyok. A fiamat szeretném köszönteni. Ma van a születésnapja. Szab Sándor, lépjárnyúk. Köszönöm szépen!
11: Isten életesse az ünnepeltet. Jön a dala nem sokára. Viszont előtte az év slágere. Szerintem most már mondhatjuk Bibi Rexha és a Faithless és a New Religion, amit ma István kért.
13: A

0: te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Csókolom, Lézira, Olivia vagyok, 7 éves, és szeretném az Apuvend meg a város mindenkinek.

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, ma is kívánság műsor 5-től 7-ig. Van még időnk egymásra, úgyhogy ne lazsáljanak, hívjanak 500-540, vagy üzenjenek a 3933 104.6-ra. Közben pedig Orci kérésére jön majd a Soul Asylum klasszikusa, a Runaway Train. Előtte pedig itt van velünk a vonalban István, akit ugye már ismerünk, ugye a rádión keresztül, hogy Amerikában szokott bennünket hallgatni. Hello!
1: Derűs reggelt, Vili, István vagyok.
0: Hello!
1: Jó számot hív. Szia!
0: A legjobbat.
1: Hívtam a kívánság műsorügybe.
0: Hát akkor jó helyen vagy. Hello! Amerikából, ugye?
1: Amerikából élünk, igen, csak most eljöttünk vakációzni, még kicsit délebre vagyunk.
0: Hol vagytok?
1: Most Puerto Ricóból telefonálok.
0: Ó, hát, de most tényleg, hát honnan hívnál? Hát most hova menjen az ember?

0: Hát persze, persze, jaj, igen. De hát ez nekünk itt van közel, tudod, egy ilyen 4 orosz. 3,5 jobban van.
1: Nyaralás egyébként?
0: Igen, igen, igen, eljöttünk egy hétre, a szerencsénk volt, úgyhogy sikerült a nejemnek is kivenni egy hét Szabit.
1: De jó,
0: és akkor lejöttünk, szombaton érkeztünk, és akkor szombatig vagyunk, úgyhogy ha vagy így a napfény, úgy is lehet mondani.
1: De jó nektek, és mit küldjünk nektek oda?
0: Gesztitől mindenkire, hát legyen rohadt gazdag. Ez úgy jó hangzik, nem?
1: Oké, okay, rendben van. Jó van. Nem irigykedünk rátok egyáltalán.
0: Nem, jó van. Ez jó hangzik. Ennek örülök. Köszönöm szépen.
1: Köszi szépen. Ciao, sziasztok. Hello. Sziasztok. Ciao, sziasztok. Hello, hello, hello, hello, hello. Jöjjön akkor Geszti. Itt a Best of FM-en a kívánság műsorban.

0: Ez a mai kívánságműsor a Best FM-en. Este hétig nyitva a bolt, az 500-540-en hívhatnak, a 39-33-104-6-ra pedig írhatnak. És akkor gyorsan a kérések, amik már befutottak itt az elmúlt percekben, például sziasztok, az Eddától a Hűtlent szeretném kérni. Máténak küldöm azzal az üzenetet, hogy nagyon szeretem őt, írja nekünk Ivett előtte. Chapel Roan, Good Luck Babe, ezt a dalt ma Maja kérte tőlünk, és a következő telefonon pedig elmondja saját maga, hogy miben segítettünk neki.
1: Hello, itt a kertész beszél. Én, mint már régen kértem tőled, Billy, a Ozzy Osbourne, a Dreamer.
2: Ja, kéred most is?
1: Most is kérem.
2: Épp ideje, hogy elővegyük újra, oké.
1: Ugye?
2: Kinek régen küldöd? Kérem.
1: Mindenkinek, aki szereti az öreget. És a nagy unokámnak, aki úgy tűnik a sikeres érettségit csinált. Emelt szinten hozzáfűzöm.
2: Ah, gratulálunk, hogy hívják?
1: Cine Bonifác.
2: És Ozzy Osbourne-t is szereti?
1: Szereti, mint a nagy...
2: Nagyon jól nevelt gyerek. Igen, küldjük a dalt. Köszönöm szépen, hello! A Best FM-el a kívánságműsort hallgatják, az 500-540-en tudnak hívni.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: 4-6 tonna az Edda és a Hűtlen szólt.
1: Best FM kívánságműsor.
0: Önök ne legyenek hűtlenek hozzánk továbbra sem. Kérjék a kedvenc dalaikat. Este 7-ig lehet válogatni a zenék között. Nem sokára jön például a Floridától a The Whistle, amit Sanyi kért és Reginának küldi. És ki van velünk a vonalban? Haló, Best FM.
2: Drágám.
0: Szia, de nem te vagy a Boróka.
2: Nem én vagyok a Boróka.
0: Köszönjük,
2: Borcsi.
0: Hello, Borcsi. Nem, mert fél a csúnya bácsitól.
3: Számot szeretnék kérni.
0: Micsodát?
3: Nyári gyerekek.
0: Jó, kinek küldöd?
3: A barátnőimnek.
0: Hogy hívják őket?
3: Nóri és Lilla.
0: Mit üzensz nekik?
3: Az, hogy szeretem őket.
0: Oké, rendben van, ügyes voltál.
2: Köszönjük.
0: Apu ezért vegyen neked valami nagyon drága ajándékot, amiért ügyes voltál, jó?
2: Köszi,
0: hello. Jön a Kelemen kabátban, és maradjatok gyerekek, itt a

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 104.6 Best FM, ez itt a mai kívánság műsor utolsó néhány másodperce, hiszen akárhogy osztok-szorzok, egy dalra van már csak időnk 7 óráig. Bocsánatot kérek azoktól, akik ma kimaradtak, sajnos most sem volt mindenkire idő, de hát ez végül is jó hír, mert azt jelenti, hogy nagyon sokan szeretnének dalokat kérni tőlünk. Na akkor mivel zárjunk ma? Anikó a vonalban.
1: Ja, én nő, egy szép magyar dalt kérek a férjemnek.
0: Igen.
1: Üzenem neki, hogy szeretem őt, és sietek haza hozzá. Köszönöm szépen!
0: Nagyon szívesen, szép magyar dal, Szekeres Adrián és az Olyan, mint te. Mára ennyi, holnap folytatjuk.

0: nem Debrecenbe költözik a közlekedési múzeum. Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. És befejeződött az út felújítása Derecskénél. Szilágyi Ícus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Végleg lekerült a napirendről a közlekedési múzeum Debrecenbe költöztetésének terve, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A döntés értelmében az intézmény a budapesti kőbányai északi járműjavító területén marad. A debreceni beruházás ötlete 2024-ben merült fel, és a BMW gyár közelében épült volna meg az új múzeum, amelyhez még látványtervek is készültek. A mostani bejelentéssel azonban hivatalosan is lezárult ez a projekt, így a több mint 150 milliárd forintos fejlesztés nem Debrecenben valósul meg, számolt be róla a De Hír. Idén is megszervezi az önkormányzat a nyári szünidei gyermekfelügyeletet a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára. A program július 1 és augusztus 14 között várja a gyerekeket a Bólyai János általános iskolában, ahol színes, szabadidős és fejlesztő foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A város 25 millió forinttal támogatja a kezdeményezést, amely a családok számára az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladja a 240-et, de korlátozott számban július 1-ig még lehet csatlakozni. A felügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is közreműködnek, írja a debrecen.hu. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak bicikli túrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előtt fehér vagy kadmiumsárga folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fény visszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
0: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is tudjuk csökkenteni. Sikeresen lezárult a 4816-os út korszerűsítése, amelynek során az M35-ös autópálya lehajtójától Derecske kül- és belterületéig tartó mintegy 2,4 kilométeres szakasz újult meg. A beruházás összesen 472 millió forintból valósult meg a Haon cikke szerint. A fejlesztés eredményeként jelentősen javult az úthálózat állapota a térségében, így az autósok biztonságosabb és kényelmesebb körülmények között közlekedhetnek. A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik. Helyi záporok, zivatarok továbbra is nagyobb számban fordulhatnak elő. Felhőszakadás is kialakulhat. 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.

0: Énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.

Mais il y en a qui a Richard, il a pris le Jack. Good day, Chusta.

0: Vízosztással és párakapukkal készül a Hőségre a MÁV Debrecenben is. Új burkolatot kapott a Halastó utca egy fontos szakasza, és egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Másodfokú hőségriasztás van életben, amely kedd éjfélig marad. A MÁV csoport a rendkívüli meleg miatt Debrecenben is díjmentes palackozott vizet biztosít az utasoknak naponta 10 és 17 óra között a vasútállomáson, valamint a Volán autóbusz állomásán a készlet erejéig. A Dehír szerint a társaság párakapukat is üzemeltet Debrecenben, hogy enyhítse a hőség hatásait a várakozók számára. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy elegendő folyadékkal induljanak útnak, lehetőség szerint kerüljék a tűzőnapot, és fokozottan figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekkel utazókra. Befejeződött a Halastó utca, Diófa és Vág utca közötti szakaszának fejlesztése városunkban. A beruházás során közel 90 méter hosszúságban és 4 méter szélességben épült új, szilárd térkőburkolat, amely javítja a környéken élők közlekedési lehetőségeit. A beruházás részeként a csapadékvízelvezetését is kiépítették, ami hozzájárul az út hosszú távú állapot megőrzéséhez. A 60 utcai kert a városrészben megvalósult fejlesztés bruttó 70 millió forintból készült el, írja az önkormányzat oldala. Lakossági fórumon ismertették Vámospercs település rendezési tervének módosításait, amelyek több jelentős fejlesztést is előkészítenek, írja a HAON. A tervek között szerepel egy új bevásárlóközpont, valamint egy idősek otthona kialakítása. A módosítások több városi területet érintenek. Egyes részeken lakóövezeti átsorolások, út- és parkolófejlesztések, valamint zöld felületek bővítése is szerepel. A városvezetés célja, hogy a növekvő igényekhez igazodó, élhetőbb település szerkezet alakuljon ki. A beruházások a következő években valósulhatnak meg. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút, gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőtre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szabad elfeledkezni, és az utazás előtt be kell adni.
0: A trombózis veszélye még a hosszú utazást követő egy hétben is fennáll. Tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget. A hét elején kitart a hőség, igazi nyári idő várható, viszont újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi északkeleti szél többfelé megélénkülhet, viharos lökések is lehetnek a zivatarok idején. Éjszakánként is csupán 16-23 fokig hűl vissza a levegő, napközben pedig 30-35 fok valószínű.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Matilda, mondd, miért csinálod ezt velem? Azt hiszem, rendes voltam hozzá. Tegnap megmentettem az életedet, azzal, hogy beengedtelek.
3: Igen, és most te vagy a felelős a sorsomért. Ha kidobsz, olyan, mintha nem engedtél volna be. De te beengedtél.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Változik a debreceni vonatok menetrendje a nyári pálya felújítás miatt. Több száz család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével, és június végéig több helyszínen várják a víradókat Hajdúbiharban, Szilágyi Jézus a mikrofonnál.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentős menetrendi változások léptek életbe a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon a MÁV nyári pályakarbantartási munkálatai miatt. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a meghibásodások csökkentése és a pontosabb közlekedés biztosítása. A debrecent is érintő változások közül a legfontosabb, hogy július 18-ig a Nyírség Intercity a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarról indulnak. A járatok menetrendje módosul, korábban indulnak és később érkeznek, valamint nem állnak meg több megszokott budapesti állomáson és Cegléden sem. A debreceni civis interrégiók a nyugati pályaudvarról néhány perccel korábban indulnak és később érkeznek. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze a mi közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
0: Elindult a Belváros Szeretem 5 hetes programsorozat, amely koncertekkel, táncbemutatókkal és közösségi programokkal tölti meg Debrecen belvárosát, írja a Dehír. A program keretében csütörtökönként és szombatonként összesen 28 fellépő várja az érdeklődőket a Piac utcán. A nyári időszakban hétvégente a Piac utcai szakasza autómentessé válik, így a gyalogosok és a teraszok vehetik birtokba a területet. Június utolsó hetében is számos helyszínen szervez véradást Hajdúbihar megyében a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat, írja a HAON. Debrecenben a regionális vérellátó központ minden hétköznap fogadja a donorokat. Emellett Hajdúsámsonban, Püspökladányban és Hajdúböszörményben is lesznek kihelyezett véradások. A szervezők hangsúlyozzák, egyetlen véradással akár 3 ember életét is meg lehet menteni, ezért a folyamatos vérellátás biztosításához elengedhetetlen az önkéntesek segítsége. A több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten erős lehet, zivatarok idején pedig viharos lökések lehetnek. Esténként is csupán 16-23 fokig hűl le a levegő, napközben 30-35 fok valószínű.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1, olimpia!

0: nem Debrecenbe költözik a közlekedési múzeum. Július 1-ig még lehet jelentkezni a debreceni nyári gyermekfelügyeletre. És befejeződött az út felújítása Derecskénél. Szilágyi Ícus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Végleg lekerült a napirendről a közlekedési múzeum Debrecenbe költöztetésének terve, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A döntés értelmében az intézmény a budapesti kőbányai északi járműjavító területén marad. A debreceni beruházás ötlete 2024-ben merült fel, és a BMW gyár közelében épült volna meg az új múzeum, amelyhez még látványtervek is készültek. A mostani bejelentéssel azonban hivatalosan is lezárult ez a projekt, így a több mint 150 milliárd forintos fejlesztés nem Debrecenben valósul meg, számolt be róla a Dehír. Idén is megszervezi az önkormányzat a nyári szünidei gyermekfelügyeletet a 6 és 14 év közötti általános iskolások számára. A program július 1 és augusztus 14 között várja a gyerekeket a Bólyai János általános iskolában, ahol színes, szabadidős és fejlesztő foglalkozásokkal készülnek a szervezők. A város 25 millió forinttal támogatja a kezdeményezést, amely a családok számára az étkezési térítési díjon kívül ingyenesen vehető igénybe. A jelentkezők száma már meghaladja a 240-et, de korlátozott számban július 1-ig még lehet csatlakozni. A felügyeletben pedagógusok, szociális szakemberek, védőnők és önkéntesek is közreműködnek, írja a debrecen.hu. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak bicikli túrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előn fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengő hangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
0: Az ellenőrzéssel a balesetek számát is tudjuk csökkenteni. Sikeresen lezárult a 4816-os út korszerűsítése, amelynek során az M35-ös autópálya lehajtójától Derecske kül- és belterületéig tartó mintegy 2,4 kilométeres szakasz újult meg. A beruházás összesen 472 millió forintból valósult meg a Haon cikke szerint. A fejlesztés eredményeként jelentősen javult az úthálózat állapota a térségben, így az autósok biztonságosabb és kényelmesebb körülmények között közlekedhetnek. A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik. Helyi záporok, zivatarok továbbra is nagyobb számban fordulhatnak elő, felhőszakadás is kialakulhat. 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.

0: zene minden korból, minden időben.
1: Best FM.
2: Best FM.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: FMN online, mobilon, ahol csak jól esik.
2: Mindig veled, a Best FM.